0: Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosol. Miért az álmorkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsíny, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Nem érintik a magyar munkavállalókat a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

az már akkor jön ma végre, vagy inkább mégsem.

0: szép felállni.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
1: Az időjárásról.
2: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Csata.

0: Ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön a Cegléd Rádióban. Vörös Tendi köszönti önöket, megérkeztem, és bele is vágunk. Ez a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, és hát számunkra releváns üzenetük, akkor válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu e-mail címre, de azt is megtehetik, hogy Facebookon írnak nekünk, facebook.com/cegledradio a címünk, bár leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktuk kapni a válaszokat, de ahogy tetszik. A mai kérdésünk egy új kérdés, amivel még soha nem foglalkoztunk, pontosabban Barbie-val még annak idején volt már hasonló témánk, de nem pontosan így tettük fel a kérdést. A kérdés nem más, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Most nem olyanra vagyunk kíváncsiak, hogy amit nagyon nem szeretnek, és meg kellett tenniük, vagy ilyesmi, hanem inkább olyanokra, ami vagy különlegesség volt, vagy egy szerencsétlen véletlen folytán haraptak bele olyanba, amit hát nem terveztek eredetileg. Nézzük is a statisztikánkat, ugye a műsoraink elején szoktunk ilyenekkel foglalkozni, addig is van idejük üzenetet írni nekünk. Szóval a szokatlan ételektől való undor elsősorban egy evolúciósan kialakult védelmi mechanizmus, amely megvéd minket a potenciálisan veszélyes vagy romlott élelmiszerek elfogyasztásától. Íme a legfőbb okok, amiért undort érzünk. Evolúciós védekezés. Az agyunk az undor érzésével jelzi, hogy valami nem biztonságos. Ha egy étel ismeretlen, a szervezet óvatos, és a biztosan biztos alapon undort vált ki, hogy elkerüljük a mérgezést. Persze nem feltétlen mérgezésről van itt szó, hanem tényleg egy romlott tejet, hogyha beleszagolunk csak a teljes dobozba, már érezzük, de hogyha az állagán lehet érezni, már akkor is jön ez az undor érzés, és hát sokaknak az olyan ételektől is, amit nem szeretnek, ez az élmény előre tolódik. Vannak negatív tapasztalataink, ha egyszer már rosszul lettünk egy ételtől, az agyunk emlékezni fog rá, és a jövőben undorral fog rá reagálni. Kulturális és szociális hatások. Azt, hogy mit tekintünk ehetőnek, nagyrészt a környezetünk határozza meg. Ami a mi kultúránkban nem megszokott, például bizonyos rovarok vagy belsőségek, azt könnyen undorítanak, bélyegezzük, még ha tápláló is. Szenzoros érzékenység. A furcsa textúra, szag vagy állag, például nyálkás, puha ételek szintén kiválthatnak averziót bennünk. És vannak pszichológiai okok is, bizonyos esetekben ételfóbia is állhat a háttérben, amikor valaki szinte minden ismeretlen ételtől retteg. Én pedig az vagyok, most mondom ezt csak így hozzátéve, aki egy időben nagyon nem szeretett kísérletezni, még étteremmel is mindig rántott sajtot kértem, mert azt tudom, hogy biztos, hogy nem lesz elrontva. Aztán most már ott tartok, hogy inkább megkóstolok mindenféle érdekességet is, és persze jártam már rosszul emiatt. Az undor tehát egy mentális és fizikai reakció, amely a múltbeli tapasztalatainkon és a kulturális berögződéseinken alapul. Na most, hogy én is válaszoljak a kérdésre, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nos, én egyszer, még gimis koromban vettem egy meggyes, hát tulajdonképpen ilyen meggyes pitét, ami gyakorlatilag a büfében kapható volt, és jó ízűen elkezdtem majszolgatni, majd úgy a felénél nagyjából haraptam bele valami olyanba, amit hát nem akartam, hogy ott legyen. Gyakorlatilag egy cserebogár volt, amit sikerült belesütni ebbe a meggyes pitébe, és én meg ketté haraptam ezt az állatot. Nyilván nem élt már, szóval nem én öltem meg, de ahogy azok a kis ízelt lábak a nyelvemen végighúzódnak, hát azt hiszem soha nem felejtem el. És hogy önnek is volt ilyen élménye, valami nagyon undorító tevet, akár ilyen baleset folytán, akár egy más kultúra valamilyen jelentős ételét kóstolta meg, nos, akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu, néhány zene után jövünk az önök válaszaival.
1: FM 92.5 Cegléd.

0: még megismer.
1: Mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett vagy ettek? 0-30-5-9-2-5-9-2-5-ös kívánságkukac@cegdedradio.hu, és érkeznek szép számmal az üzenetek, szerencsére. Kezdjünk is bele. Nyáron fáról szedtem a szedret, marékszám kapkodtam befelé, egyszer csak elkezdett valami nagyon ropogni a fogam alatt, egy poloska volt az, azóta sem ettem szedret, igaz, poloskát sem. Írja nekünk Lili. Hát igen, ez pontosan olyan eset, mint az enyém volt, mondjuk itt talán egyen nagyobb esély van rá, hogy egy fáról egy bogarat bekapj, mint ahogy az én medgyes vagy cseresznyi és piténben, minden esetre benne volt, és ebben a marékban is benne volt az a bogár, igen, csak kellemetlen élmény, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélsz. Azt írja nekünk Anita, hogy őszi falevelet ettem gyerekként, valamiért mindig elropogtattam egyet-kettőt unalmamban. Tehát az volt a kérdésünk, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettél, te pedig úgy érzem, hogy szándékosan etted ezeket a leveleket ősszel, mert hogy azt mondod, hogy mindig elropogtattál egyet-kettőt, szóval ez nem egy olyan dolog volt, ami undorító volt, akkoriban még mondhatjuk, hogy szeretted is valamilyen furcsa módon, de ma már felnőtt fejjel gondolom, hogy így nézel vissza erre az időszakra, minden esetre nagyon szépen köszönjük ezt a választ is, nem számítottam ilyenre. Következő üzenetünk, gyerekkoromban egy barátnőm puncsfagyit nyalogatott, mondta, hogy de szép nagy mazsola. Nos, az egy belefagyott darázs volt, írja nekünk Dani. Az komoly, az még azért tehát veszélyes is lehet. Nekem nagyapámmal volt egy olyan, hogy mindig szeretett, amikor kint dolgozott a kertben, vagy a kis portáján, akkor szeretett a mamától egy kávét kérni, és azt hiszem, hogy kávés csészébe belerepült egy darázs, bele is fulladt abba a kávéba szegénykém, és hát ugye mit sem sejtve erről az egészről, nagyapám ment és belekortyolt a kávéjába, hát mondhatni, hogy nem volt kellemes élmény, szerencsére nem nyelte le, észrevette időben, de egy szúrást azért kapott a szájába, de nem allergiás, úgyhogy szerencsére nem lett nagyobb baj, de hogyha azt mondják, hogyha lenyelte volna és a nyelőcsövébe csípi meg, hát akkor az végzetes is lehetett volna, úgyhogy nagyon óvatosan a kint hagyott poharakkal, főleg ilyen tavaszi-nyári időszakban, akkor nagyon vigyázni kell ezekre. Tálcás datóját eszegettem, már a fél tálcával végeztem, amikor valamilyen okból az egyiket félbeharaptam, akkor tűnt fel, hogy tele van aszalt kukaccal, kibontottam a maradékot, mindegyikben volt legalább 2-3 mumifikálódott kukac, írja nekünk Dóri. Az is komoly, hát, és azt hiszem, hogy nem datója, hanem füge van nekünk otthon most, lehet, hogy nem fogom csak így ukmuk-fuk megenni, hanem belenézek, hogy mit is tervezek bevinni a szervezetembe. Minden esetre köszönjük a figyelmeztetést, és igen, benne van a pakliban, úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda. Lássunk még egyet a blokk végére. Kiskoromban macskatápot a macska tányérjából a macskám társaságában. Hát együtt falatoztatok, igazából nincs ebben semmi fura, de igen van. De van egy barátom nekem is, aki meg szokta kóstolni a kutyaszáraz tápokat például, mert szerinte egészen jó ízű, és néha bekap egy-egyet ő is. Vannak furcsaságok, de pont ezeket a furcsaságokat keressük. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0-30-5-9-2-5-9-2-5-ös. Hamarosan folytatjuk. FM 92 Cegléd Rádió.

kedvű hallgatónkat megiklette az előbb említett dolog, amikor azt mondta, hogy a barátom néha egy kutya szárasztábot majszolgat. Azt írja, hogy én a kutya juti falatait csipáltam nagyon gyerekként. Robert írta az üzenetet. Hát nem véletlenül írta ezt, ugyanis a kérdésünk

Ma az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igazából azt is elküldtették, hogyha más evett ilyet, és önök tanúi voltak, vagy hallották egy sztoriban, az a lényeg, hogy furcsa ételek elfogyasztásával foglalkozunk, ami nem feltétlen olyan dolog, hogy belekeveredett egy étel, tehát nem feltétlen kell úgy történnie, mint az én esetemben, hogy véletlenül a sütemény közepébe volt belesütve egy cserebogár, hanem lehetett olyan is, hogy szándékosan kóstoltak meg valamit, ami azért meglepő volt, úgyhogy mindenféle válasz jöhet, de azt hiszem, hogy jönni is fognak, ahogy elnéztem a kedves üzenetküldőket, mert rengeteg üzenetünk van, ha ön is küldene, 0635 95 925-ös száraz kávébab evés, ma meg macskatáp. Mi lesz holnap? Hát ez nagy kérdés, arról nem szeretnék beszélni. A kávébabot egyébként sokan megeszik, sőt, hát süteményeken rajta is szokott lenni ilyen kiegészítésként. Én kaptam kávét is úgy, hogy egy kávébab volt a tetején, és elmajszolgattam, megmondom őszintén, de az nem volt olyan vészes, végül is ezt a kávébabot darálják le, kiszárítva. Egy hosszabb üzenet, Nagyi egyik karácsonyi vacsora közben felpattant, hogy most jut csak eszébe, de a halat ki se tette az asztalra, pedig direkt nekünk vette. Mondtuk, nem baj, van elég étel, hát nem érdekelte. Eltűnt a konyhában, eltelt 5 perc, 10, már mentünk utána, mi a helyzet, mikor jön mosolyog, vagy elkészült a műremek. Lerakta a tányérra, anyám belevágott, elkezdett hömpölyögni a halból a vér. Háziasszonyként kitalálta, hogy a fagyasztóból kivett halat úgy, ahogy volt, bepanírozta egyben és kisütötte, olvasztás és belezés nélkül. Ezt követően évekig nem ettünk halat. Ezt elhiszem, és ráadásul föl is dobta 10 perccel később, föl is dobta az asztalra, hogy tessék, itt van, ez majdnem elfelejtődött. Igen, csak brutális lehetett, köszönjük szépen az élményt, egyébként Zsófi küldte nekünk. Az egyik datója fura volt, kicsit forgattam, és volt benne egy harapás nyom. Olyan kerek, mint az emberi harapás, de sokkal-sokkal kisebb, mintha egy ember egy nagy mangóba harapna bele. Esküszöm, a datójámba valami kismajon beleharapott. Na, azt ott letettem, és többet nem is ettem belőle. Ez késő este körül volt, tök beparáztam, hogy mi van, ha a másikba is beleharapott valami állat. Megettem, és én leszek a következő világjárványnak valami patient zero-ja, tehát a kiinduló pontja, ami valami egyiptomi majomveszettség lesz, és reggelre zombi leszek, vagy valami hasonló. Írta nekünk Dani, és úgy látom, hogy el tudtad küldeni az üzenetet, szóval talán nem változtál át, és talán vírus sincsen, úgyhogy szerencsére megúsztuk ezt az esetet. Azért minden esetre apró harapásnyomokat találni az ételben, amit fogyasztasz, szintén nem megnyugtató. Nem ettem, hanem ittam, írja nekünk Vivi. Azt hittem, tea van a bögrémben, de anyám ugyanolyan bögrébe öntötte a használt olajat. Egy jót kortyoltam, aztán instant hányás nagyanyám virágjaira. Velem meg egy olyan történt, ha még gyorsan a blokk végén ezt elmondhatom, hogy édesapám kinhagyta a pohár sörét este, én meg reggel boldogan szaladtam le 5 éves koromban nagyjából óvoda előtt, hogy megiszom azt a teát, amit találtam, és meghúztam, és gyakorlatilag én innen datálom, hogy miért nem szeretem igazán a sört. Szóval nem vagyok egy sörrajongó, mert az a keserű íz, amit akkor gyerekként megkaptam teára számítva, az nekem annyira elvette a kedvem az ilyen keserű italoktól, hogy soha nem tudtam igazán megszeretni. Bár ezt sokan nem bánják, én sem várom. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy egészítsük ki arra, hogy amit valaha ittak, miért ne ihatnának is? 0635 925 925-ös. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a kérdés pedig egy új kérdés. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nem csak olyanra gondolunk, amikor véletlenül valami az ételébe került, hanem mikor szándékosan megkóstolt valamit mondjuk egy idegen országban, és annyira nem volt sikeres a próbálkozás. 0635-92-95-ös, ez egy SMS szám, az e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu, és már megyünk is tovább. Gyerekkoromban húsvétra csinált anya hagymahéj főzetet tojás festéshez. Az is bögrében volt, jó sötét. Apám is teának hitte, felhörpintette, fújta is kifelé azzal a lendülettel. Hát, nem csodálkozom. Én pedig ugye teának hittem, a sört, ugye erről meséltem az előző blokk végén, és már jött is a reakció, köszönjük Krisztiánnak. Én kényszeresen megszagolok mindent, nem azért, csak úgy. Valaki egyszer meg is jegyezte, hogy miért kell ezt, és egyébként ez pontosan az, amiről az óra elején beszéltünk, hogy hát tulajdonképpen egy védekezési reakció, mert hogyha olyan illata van, ami nem kedvező nekünk, és gyakorlatilag az állatok is a természetben így választják ki, hogy mi az, amit meg lehet enni, és mi az, amit nem, úgyhogy szerintem ez teljesen normális dolog, szagoljunk meg inkább mindent, de ne kényszeresen. Kisgyerekként hangyákat ettem, sokat, kicsit savanykás ízük volt, és imádtam. Ezt egyébként Dóritól kaptuk, és már csak azért is érdekes, mert ugye a kérdésünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és két olyan üzenetet is kaptunk már, hogy valaki büszkén vállalja, hogy levelet vagy éppen hangyát evett, de most már azért te is undorítónak látod, azért ez érdekelne. Nekem ilyen gyerekkori furcsaságok jutnak eszembe inkább, mint kapartam a meszet a falról, és esténként azt eszegettem, aztán egy párnával rejtegettem a foltot. Rózsaszirmokat ettem a kertben, bár ma ezzel már gurmé lennék inkább. Voltak azok az illatos és mindenféle formájú, ám semmit se radírozó radírok, na én ezeket is megettem. Nem tudom, ezekre van-e magyarázat, sosem volt szó arról, hogy éheztem volna, mégis megettem ilyen fura dolgokat is, írja nekünk Zoli. Nekem is volt egy Zoli nevű osztálytársam, aki minden furcsa dolgot megevett, lehet, hogy ugyanazok vagytok, derüljön ki. Menjünk tovább, este netezés közben belekortyoltam a teámba, és éreztem valami citrom darabot benne, hát nem citrom volt, hanem ilyen százlábú szörny. Amit meg is ettem, az gyerekkoromban volt, amikor az anyukám csinált saját megyből gyümölcslevest, a megyben meg millió kukac volt, és ott úsztak a leves tetején, tehát éhes voltam. Nem, ennyire nem lehet éhes az ember. Péter üzenetét olvastam fel, ennyire nem lehet éhes, nem, nincs rá szükség. Szóval fura. Nézzünk még egyet. Nővérem tengeri malaca volt, egy kicsit szabadon engedve a lakásban, másnap csokit ettem, és egy darab, mintha leesett volna, a kanapé alatt találtam egy darab barna valamit, amit gyorsan bekaptam, akkor jöttem rá, hogy az a tengeri malac után maradt ott. Azóta mindig megnézem a leejtett csoki darab, tényleg csoki-e. Ez mondjuk amúgy sem feltétlenül baj, bármit is eszünk meg a földről, mindenképpen jól nézzük meg. És az utolsó ebben az órában, én egyszer egy szilikált macskalom darabot ropogtattam el, mert leesett popcorn darabnak néztem, persze pisis volt. Húha, köszönjük kedves hallgatók, így az óra végére pontosan ez a felütés kellett, de a következő órában is ezzel foglalkozunk. Mi a legundorítóbb étel, amit valaha ettek, de hogyha italról van szó, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. 0635-92-95-95-ös, a zenék és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt a Cegléd Rádióban.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Nem érintik a magyar munkavállalókat a Volkswagen csoportnál bejelentett leépítések. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Az időjárásról.
1: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegvéd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek vagy ittak? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy új témával jelentkeztem, és nem azokra vagyunk kíváncsiak, vagy nem csak azokra, amikor valami az ételbe került, hanem amikor valaki szándékosan csinált egy olyan ételt, vagy akár egy másik kultúra ételét kóstolták meg, ami nem annyira volt kedvükre való. Ezt küldjék el nekünk a 0635952952-re, hogyha van kedvük, de e-mailezhetnék is a kívánság@cegvedradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Apósom kukázott csirke mellett, és csinált belőle csirkepaprikást, ezt persze csak később mondta el, olyan ételmérgezést még az ellenségeimnek sem kívánnék, írta nekünk Marian. Hát ez nagyon durva, szóval ne csináljunk ilyet, hogy egy kidobott csirke, nem véletlenül dobták azt ki, azt gondolom. Olyan persze van, erről lehetne vitatkozni ebben az adásban, hogy a szavatossági idő az pontosan úgy van-e, az nap, amikor lejárt, tényleg ki kell dobni a terméket, vagy van, ami még tovább is jó. Szerintem ezt mondjuk étel típusa is válogatja, egy tejterméket nem biztos, hogy megennék lejárva, de mondjuk, hogyha egy chipsről van szó, ami lejárt egy hete, talán még annak nem lett olyan nagy baja. De szerintem a csirkemel sem ilyen, amit ha valaki kidobott, akkor kivesszük a kukából, nem szólunk róla és megsütjük, másnak adjuk, ezt nem. Szabadon termő áfonyát eszegettem az erdőben, és kb. Sírtam örömömben, hogy milyen csodás a természet anya, a következő áfonyán egy poloska volt, megettem. Hát igen, és a természet anya ilyenkor is csodás, nem véletlenül vannak rajta a poloskák, és hát próbáltak elrejtőzni, ez a poloska nem járt sikerrel, és hát te sem, aki dézsmálta a természet kincseit. Szomszédom karácsonykor áthívott engem és a szüleimet magához. Meg volt terítve az asztal mindenfélével, én le is csaptam a francia salátára, feltűnt nekem, hogy a szüleim egyáltalán nem esznek semmiből, apukám talán még bekapott egy sajtdarabkát, miután hazamentük, anyukám közölte velem, hogy a saláta, amiből ettem, és minden egyéb más kaja már poshat volt, ő éppen ezért nem evett semmiből, és nekem is csak azért hagyta, hogy ne sértődjön meg a szomszéd. Hát nekem sem kellett több, fél óra múlva visszaküldtem a salátát, és soha többet nem fogadtam el kaját a szomszédtól. De várjál. Egyáltalán mi az, hogy a szüleid végignézték azt, ahogy te eszed a posat romlott ételt, és nem akarják megbántani a szomszédot, de neked meg nem szólnak. A gyereküknek. Ezt nem foghatom. Minden esetre igen, az undorító kategóriát, ami a mai kérdésünk, ez mindenképpen kimeríti, úgyhogy nagyon köszönjük az üzenetet, nem is csodálkozom, hogy nem vállaltad a nevedet. Tüdőleves vendégségben, ez már egy következő üzenet. Amikor beléptem a házba, már tudtam, hogy baj lesz, olyan dögszag volt a házban. Soha nem csináltam még ilyet előtte, azóta sem, de az első kanál után rosszul létet színleltem és kimentem az udvarra. Később kiderült a többiek elmondása alapján, hogy ennek ilyennek kell lennie, jól volt az elkészítve. Hát, jól volt elkészítve, köszönöm, nem. Levente írta az üzenetet egyébként, de én sem kérnék belőle annyira szívesen. Van egy határ, értem azt, hogy a magyar konyha mindent feldolgoz, amit csak fel lehet, és a legtöbbjéből tök finom étel is van, de van egy pont, amit már talán tényleg nem kéne feldolgoznunk. Ilyen nekem a vese is, amit talán el kéne engedni, akkor ne, az veszel kárba, belefér, tudom vállalni. Na mindegy, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk ma a Cegléd Rádióban. Amikor Barbival ételes témánk volt, akkor mindig annyira vártuk, és mindig olyan éhesen mentünk el az adás után. Hát most nem ez történik szerencsére, úgyhogy ma nem éhesen fogok távozni, de azt hiszem, hogy önök sem. A következő blokk hamarosan, néhány zene múlva érkezik is.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Minden, ami szemszájnak ingere, hát ének nincsenek a mai adásban, kedves hallgatók, bár ingerről azért beszélhetünk. 0630 592 92-ös az SMS számunk. Mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, egy új téma, de annyira népszerű témának tűnik, hogy valószínűleg lesz folytatása. Restart Mine. Óviban egyszer volt ebédre, és mondta, hogy én ezt nem eszem meg. Óvónő nem volt vevő a hisztimre, és megtömött vele, én meg felálltam az asztaltól, és elmentem hányni. Azóta csak meglátom bármilyen formában a májat, és öklendezni kezdek. Hát ez még nem szép dolog, hogyha beléd kényszerítették idézőjelben, de egyébként hagyd tegyem hozzá, hogy volt nekem is olyan étel gyerekkoromban, én állítottam róla a szüleimnek, hogy nem fogom tudni megenni, rosszul leszek, és aztán mikor mondták, hogy de, egyem meg, én megpróbáltam, rosszul lettem, és hát ugyanez lett a vége, mint az előző történetnek, amit egyébként Balázstól kaptunk. Egy kínai barátom megkínált fermentált tofuval, mintha valaki rothadó lába lett volna, azóta semmilyen tofura nem tudok ránézni. Ezen nem lepődök meg, én sem vagyok egy nagy tofus, ezt egyébként Dominik küldte nekünk. Elromlott lecsó véletlen. Vidéki rokon nagy flegmán leutazott, hogy megmutatja, hogyan kell lecsót elrakni térre. Mint kiderült, az összes üveget elrontotta valahogy, mindig megrohadt. Szerencsére nem volt penész, csak iszonyos savanyú, keserű moslék. De az igazi legrosszabb kovászos kenyér, amiből elfelejtettem a sót gyúrás közben. Csodálkoztam is, milyen szépen és gyorsan kelt. Iszonyat undorító, mint a szilárd hányás plusz penész. Tízszer rosszabb, mint a lecsó, ami romlott volt. Nem is tudatos volt, mintha az agyam jelezte volna, hogy baj van, mert dögöt eszünk. Hát ez is kellemes üzenet. Egyébként Kristóf üzenete volt. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Sokszor hallottam a pápusztai sajtról, meg hogy milyen büdös és undi. Egyik évben egy bolhapiacon voltunk, kinőtt ruhákat árultunk, és velünk szemben volt egy anyalánya páros, akik mindenféle sajtokat árultak. Egyszer csak gondoltam egyet, odament és megkérdeztem, hogy van-e náluk az említett ingyenségből. Hogy ne volna aranyom, ekkor elővette egy fél sajtot, és már akkor éreztem, hogy gond lesz, amikor láttam, hogy az félig meddig folyt. Hát megkóstoltam, szó szerint penészes rohadás íze volt, akárhányszor ez eszembe jut, rosszul vagyok, és érzem a számban az ízt. Írja nekünk Orsi, és hát igen, nem biztos, hogy hát minden dolgot meg kell kóstolni, ami érdekel minket, főleg, hogyha így szembe kerülsz vele, az agy ugye elindítja a védekező funkciót, de mégis megkóstoltad, meg is lett az eredménye. Gyerekként imádtam a gyufa fejet. Sokat. Jó pár doboznyiról leszopogattam. És nem égett a gyomrod? Jó, bocsánat, ez rossz poén volt, de minden esetre ne, ilyet ne csináljunk, nem biztos, hogy annak a szervezetünkben van a helye a gyufa fejének, úgyhogy senki ne kóstolja meg. Tücsködettem gyerekként, barátokkal megpörköltük és megettük, mellé krétaporos vizet ittunk baracklé címen, és akkor legyetek hálásak, hogy mindenki köztünk van, hogyha ez így van, mert azért ez még a tücsökevés az még nem is vészes, de hogy krétaporos vizet azért talán tényleg nem kéne inni, mert ki tudja, hogy ilyenkor a gyerek még miket ki nem talál, és eszik meg vagy iszik meg magától, szerencsére a legtöbben azért megérjük a felnőtt kort. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, hogyha van önnek is olyan undorító étele vagy itala, amit megkóstolt, küldje el nekünk 0630 592 92-ös.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: elindítják a Vár a hazád programot, és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak, és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítésépítését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határát kelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
1: Az időjárásról.
0: Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: Lenni.
1: Ez itt a Cegdét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy ittak, egészítsük ki ezt ezzel, és nem olyanokra gondolunk, ami mondjuk belekerült az ételbe valami, hanem hogy nem számított rá, hogy ilyen lesz, elment egy másik országba, és ott valami különlegességet fogyasztott, minden ilyesmi jöhet, úgyhogy nyugodtan küldjék el nekünk ezeket a tapasztalatokat, és hogyha valaki nem fér bele, az se jegyen meg, olyan sok üzenetet kaptunk, hogy lesz folytatás mindenképpen, nem holnap, mert másnap mindig egy új témával jelentkezünk, vagy egy legalábbis egy másik témával, de valamikor visszatér majd ez a téma is, és hogyha ön is elküldeni az üzenetét, megteheti a 0635 925 925-ön SMS-ben. Nekem ismerős saját kertjéből vett zöldségeket futtatott meg serpenyőben, mosás nélkül valószínűleg, és szerintem tele volt poloskával, mert konkrétan az egész kaja poloska ízű és szagú volt. Borzasztó élmény, írja nekünk Andrea. Hát ezt elhiszem, de megettétek? Nem, ilyenkor csak nem kell megenni, hogy lehet közölni vele, hogy kóstold már meg, hát nem jó, nem finom, rossz, kellemetlen, bármit lehet mondani, ne egyétek meg, ilyenkor nem kell kibírni. A legundorítóbb, amit önszántamból ettem, a Bean Basil Jelly Beansből az Old Bondage, vagyis használt raktapasz ízű. Na, hogy kicsit képbe kerüljenek a kedves hallgatók, ha jól tudom, ez az Harry Potteres minden ízű cukorka, ez ugye a Harry Potter filmekben is szereplő cukorka édesség, amit hát tulajdonképpen nem tudják az áldozatok, hívjuk így, hogy milyen ízűt kapnak be. Lehet, hogy valami gyümölcsös, lehet, hogy egy karamellás, de lehet, hogy fülviasz vagy szellemízű az a bizonyos bonbon. Ezt legyártották, vagyis hát megcsinálták tulajdonképpen elérhető formában, amit itt a hazai boltokban is lehet kapni, és tényleg, hát nem szó szerint minden ízű, de bármi lehet benne, és feliratozzák is a csomag hátulján, mint ahogy ezt az Old Bondage, vagy használt raktapasz ízt is felfedezte az ember. Van az édesség hátulján egy elmagyarázat, hogy nagyjából az ember meghatározhassa, hogy mit fog most kóstolni, de egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is lesz. Úgyhogy igen, kockázatos, és igen, van benne néhány íz, ami kifejezetten megkínozza az embert. Aztán penész ízűt például én is kóstoltam. Hát nem volt egy nagy élmény, és azt hiszem, hogy hányás ízű is van benne. Hát igen, ilyenekkel foglalatoskodnak emberek, és van, aki ezért pénzt fizet, itt tartunk manapság, de igen, az is olyan dolog, ami tényleg undorít, és köszönöm, hogy eszembe juttatta a kedves hallgató ezt, hogy ilyen is létezik, hát ilyenek vagyunk mi. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, mert hamarosan végére ér a mai Cegdét hangja, de egyszer még jövünk, úgyhogy további érdekes vagy annál undorítóbb ételek következnek az FM 92-től. Cegléd Rádió!

0: van.
1: Az utolsó blokkjához érkezett a mai Ceglét hangja, ahol nem más volt a kérdésünk, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy esetleg ittak. 0635 92 95 5-ös, aki most küldi el az üzenetét, az már biztos nem fog ebbe az adásba beleférni, de az biztos, hogy lesz következő adás, amikor majd ezzel a témával foglalkozunk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, és akkor majd mindenki sorra kerül, szerencsére elég népszerű témának tűnik ez a mostani. Beleharaptam egy túró Rudiba, de eléggé föld íze volt, akkor vettem észre, hogy egy zöld csík van ott, ahol a lekvár szokott lenni. Fémes ízű majonéz, zúzapörkölt, egyetlen falat után elkezdtem tőle öklendezni, az előbbi kettő nem váltott ki ilyen hatást. Hát most ne haragudj meg, kedves Réka, de nem az van, hogy a túró Rudiban direkt van egy zöldféle csík? Mármint úgy értem, hogy van például pisztáciás ízű túró Rudi, nem lehet, hogy azt nézted el, és ezért volt zöld csík benne? És a hirtelen érkező meglepetés ízt nem tudta hova tenni, szóval én azt nem tudom, hogy így van-e. A fémes ízű majonézről nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy csak valami light fajta volt, azoknak elég fura az íze szerintem. Az zúzapörkölt pedig, hát az ember vagy szereti, vagy nem, de az tény, hogy azt az állagot, ami a zúza állagom, azt nem mindenki, hogy mondjam, viseli el könnyedén, valaki meg nagyon szereti, ez nagyon érdekes. Spanyolban ettem ilyen mini halakat, amiket mindenestül kisütöttek, csak húgom szólt, hogy anyu, szeme van a sült krumplinak. Aha, ami nem is sült krumpli volt, és hát onnantól kezdve lehet, hogy nem csúszott olyan finoman a falat. Rovaripari konferencián egy selyemhernyú gubó konzerv az próbára tett, pedig a sáska és tücsök simán megvolt, mondjuk állítólag az Koreában is egy megosztó étel, ahonnan származik, szóval selyemhernyú gubó konzerv? Komolyan? Jó, itt lesz vége nekem, Boglárka írta nekünk ezt az üzenetet, most jöhetnék a bogárkás szóviccel, de nem akarok, úgyhogy inkább hagyjuk, és még nézzünk néhány üzenetet, ami belefér. Itt a következő, durián. Napokig éreztem azt a büdös szagot és az undorító ízét a számban, hiába mostan fogad, rengetegszer. A duriánra egyébként azt mondják, én nem kóstoltam még, ugye ez egy nagy gyümölcs, ami nagyon-nagyon-nagyon büdös. De azt mondják, hogy nagyon finom, tehát hogyha a szagtól el tud tekinteni az ember, megéri megkóstolni, és valahogy úgy kell ezt megcsinálni, hogy megpróbáljon nem szagolni az ember, hanem csak ízt érzékelni, és akkor talán sikerül azt az ízt, ami egyébként állítólag kellemes, megérezni, anélkül, hogy a szag bejusson az ember testébe, és akkor talán működik. Nem próbáltam, még nem is tudom, hogy megpróbálnám-e, de ezek szerint a kedves hallgató szerint hát nem annyira jó az íze sem, vagy legalábbis nem sikerült jól megkóstolni. Gyerekként ettem szúnyogot meg celluxot is, írja nekünk nagyon büszkén Máté, ehhez gratulálunk. Anyám gyerekkorában véletlenül petróleumot ivott, kannában volt, azt mondta, hogy borzasztó rossz íze volt, de lehúzta, rátette a fedőt és elszaladt. Hát mondjuk én sem csináltam volna mást, aztán én is elszaladok, és nézzük az utolsó üzenetünket már, a kedves hallgatók. 5 évesen ez történt velem. Még éppen nagy nyalókázós időszakomban voltam, előtte apámmal hársfa virágot szedtünk, tiszta bogár volt az egész, és mikor bementem, elkezdtem enni a nyalókát, valami fura volt, szétnyaltam egy bogarat. Aznap vagy a harmadik volt a számban, és amikor anyám megérkezett kenyérrel, megindult enni, amikor beleharaptam, akkor vettem észre, hogy belesütöttek egy szép, fürkész darazsat. Megettem már így megdöglött hangyát, dohány bogarat, ezen kívül önszántamból ettem gyerekként a kutya és macska kaját, illetve a terményt is. Sima kajában pedig nagymamám hányás ízű túrótortája vitte a primet, na meg mikor beült az igazgató a suli menzáján, és ha nem ettél meg mindent, ő lecseszett, így legyúrtam azt a szőrös csirkebőrt félelmemben. Ezt Marcs írta nekünk, és hát köszönjük a rengeteg, hát kevésbé felemelő élményt, minden esetre azt, hogy elküldted, nagyon köszönjük. És azt is, hogy velünk tartottak a mai napon, kedves hallgatók, holnap ismét jön a Ceglét hangja, de egy másik témával, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is, Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős.

Energiát holdúzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este a kisebb-nagyobb megszakításokkal. Hogy mivel indul a Jó reggelt Szeglét című műsor, azonnal megmutatom.

0: Újdonsággal indítom a következő 60 percet, tartsanak velem még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, folytatódtak az Erzsébet táborok, a napokban visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, hogy ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakcióvezetői a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A fideszes Bóka János a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László béremelést követelt a rendőröknek, akik szerinte tömegesen hagyják el a pályát. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak, jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is meg lehet ismerni. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France géproncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsokat.
3: Az időjárásról.
6: A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon felhős, máshol derült az ég. A következő órákban mindenhol csökken a felhőzet, napközben derült napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a jó reggelt szeglétet a dalokkal, a Cegédiek kedvenceivel, a fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Így áll össze az előttünk álló jó pár óra hossza. Ezért is tartson

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Városi Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönik.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szélestére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, folytatódtak az Erzsébet táborok, a napokban visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, hogy ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakcióvezetői a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A fideszes Bóka János a

0: használásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A háromnapos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is meg lehet ismerni. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France géproncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsokat.
1: Az időjárásról.
0: A Dunántúlon a középső és északkeleti tájakon felhős, máshol derült az ég. A következő órákban mindenhol csökken a felhőzet, napközben derült napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, melyik közös ismerőssel indul a következő 60 perc. A hírek után Kaigo felvételét játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
5: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
8: Célzottan segíteni a dízel tankolókat a kormány, egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis. Folytatódik a napos meleg idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Erről beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakának nyitó ülésén. Magyar Péter elmondta, hogy erre a magas üzemanyagárak miatt van szükség. A dízellel tankolók célzott segítéséről a kormány várhatóan holnap dönt. Türelmet kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kiposztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Azt is mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. A közéletben előforduló szóbeli bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke a parlament őszi ülés szakának kezdetén mondott beszédében. Forsthoffer Ágnes közös fellépést kért a képviselőktől a tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő gúnyos megjegyzésekkel szemben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Változásra van szükség a vízgazdálkodásban. Az árvíz elleni védekezés helyett a víz megtartását kell a középpontba helyezni, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb problémát, ezért a vízgazdálkodási törvényt módosítani kell. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek.
7: Az időjárásról.
8: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, nem sokára pedig a lapszemlével. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Tóth Gabi neve annak ellenére is visszatért a Megasztárba, hogy az énekesnő idén már nem tagja a Mesterek csapatának. Az első adásban Puskás Dallos Bogi többször is megidézte elődjét, egy alkalommal pedig egy versenyző annyira összekeverte a két énekesnőt, hogy azt hitte, valójában Tóth Gabi ül vele szemben. Bogi ezután rá is játszott a helyzetre, és több olyan gesztust, illetve poént is elővett, amely egyértelműen korábbi zsűritársára utal. A jelenetben előkerült ruhájának igazgatása, majd az érettségi kérdése is, melyek korábban már többször viccelődtek Tóth Gabival kapcsolatban. A produkció a stúdióban nevetést váltott ki, ám úgy tűnik nem mindenki találta szórakoztatónak, hogy az énekesnő távol létében ismét ő lett a poén egyik főszereplője. Tóth Gabi maga is reagált a történtekre, majd most egykori mentorátja Balogh Krisztófer is megszólalt. A Sztárban sztárleszek és a Megasztár korábbi versenyzője nem finomkodott, amikor megvédte egykori mesterét és barátját. Közösségi oldalán meglehetősen indulatos üzenetet intézett Puskás Dallos Bogihoz, amelyben azt is világossá tette, hogy szerinte nagy különbség van a két énekesnő között. Soha a büdös életben nem lesz olyan hangon, mint Gabinak, gondolom jó sokat fizettek neked ezért. Arra lehet is irigykedni, hogy Gabinak milyen teste van, s igazgatta magán a ruhát, mert a jóisten megáldotta szép csecsebecsékkel, s testtel is, mert akinek szép a lelke, az testben is megmutatkozik. Az érettségi meg, az neked lehet van, de hang, ami egy Megasztár zsűriébe való, soha nem lesz olyan, mint Gabinak, irigy emberek, gonosz világ. De várjatok csak, Isten odafent mindent lát, lehet a magas lóról jó keményet esni, de onnan felállítja Isten azokat, akiket oktalanul tiportak el. Szégyen, amit csináltok egy ember ellen, oktalanul, embertölt vagy mi? Ő igyekezett a szakmájához hülyen, s a családjáért tenni mindent. Ti vagytok a gyilkosok. Életben is lehet eltiporni valakit karaktergyilkolással, ti megtettétek, de Gabi, mármint ott Gabi, attól a cirkuszotoktól független ugyanúgy a csúcson, sőt egyre feljebb emelkedik csendben. Érte a közösségi oldalára Balogh Krisztófer, Tóth Gabi és a Megasztár is téma tehát a borsonline.hu oldalon.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a blik.hu oldalról ajánlok olvasni valót. Bombát találtak Galambos Lajos ingatlanján. A zenész kutyasétáltatás közben bukkant rá a Boldogasszony pusztai birtokán található kiszáradt tómederben, a nagy valószínűséggel második világháborúból származó robbanó szerkezetre. Minden nap sétálok, futok, sportolok, s így történt ez kedden is, amikor a két kis tacskómmal és a fogadott kutyusommal, Nudlival sétára indultam a birtokon. A vadászbirtok mellett van a Boldogasszonyi tórendszer, egy vízgyűjtő tava, ahol csak a vízimadarak és a szarvasok járnak, no, meg én a szokásos sétámon. Sajnos a vízhiány miatt nagyon kiszáradt, másfél méterrel alacsonyabban áll a víz, mint kéne, ezért a kutyák a mederben is tudnak szaladgálni. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valamit nagyon szaglásznak és ugatnak a tacskók és Nudli, úgyhogy én is lementem megnézni, kezdte tehát a sztorit a Bliknek. A zenész azt gondolta, esetleg valamilyen állatra lettek figyelmesek a kutyái, ám amikor lement a tómederbe, nagyon megdöbbent, ugyanis a földből egy bombának tűnő tárgy bukkant elő. Azonnal felismertem, hogy egy robbanó szerkezet, amit a második világháborúban repülőről dobtak le. Persze nem mertem hozzáírni, nem tudtam alaposan szemügyre venni, de biztos, hogy ez egy ilyen szerkezet. Rögtön lefotóztuk, majd értesítettük a rendőrséget, nagyon hamar ki is érkeztek a rendőrök, igen komolyan veszik az ilyen bejelentéseket. Az utóbbi időben a Dunából is több szerkezet került elő, sok ilyen bejelentést kapnak mostanában. Miután kiérkeztek, megnézték a bombát, aztán jelezték, hogy ezt csak a tűzszerészek tudják elvinni, ők nem. Sajnos közben ők kaptak egy másik riasztást, ahol emberi élet volt a tét, így nem időztek nálam sokat, szalaggal megjelölték az érintett területet, a kapura is felfűzték, jelezve, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik itt, bár azt mondják, valaki azóta lenyúlta, magyarázta Galambos Lajos tehát a blik.hu oldalnak.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: Jó reggelt!

0: Most a reklámok jönnek, kedves hallgatók, utána a friss infók, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány, egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis. Folytatódik a napos meleg idő, eső nem lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Erről beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakának nyitó ülésén. Magyar Péter elmondta, hogy erre a magas üzemanyagárak miatt van szükség. A dízellel tankolók célzott segítéséről a kormány várhatóan holnap dönt. Türelmet kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kiposztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Azt is mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. A közéletben előforduló szóbeli bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke a parlament őszi ülés szakának kezdetén mondott beszédében. Forsthoffer Ágnes közös fellépést kért a képviselőktől a tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó sértő gúnyos megjegyzésekkel szemben. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi

0: hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez este 6 óráig, aztán jön Szatmári Gábor, aztán pedig Vörös Nándi. Most meg a dalok, hamarosan meg én vissza, programajánlóval is szólok majd az időjárástól, és 8 óra után pedig kiderül, mit üzennek vára a csillagok, maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

0: Kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Ez a dalocska szól azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma is derült napos meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülés szaka. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválasztják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnest azzal indokolta a döntést, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. A fiatalok gyorsabban és pozitívabban reagálnak a gazdasági változásokra, közölte a GKI gazdaságkutató. A 4 évvel ezelőtti adatokhoz képest a 18-29 évesek várakozása 2026 nyarára pozitív értéket mutatott, míg a 65 év felettieké még mindig enyhén negatív. A két csoport között mintegy 20-30 pontos tartós különbség mutatkozik. Újraindították az orosz elők a Kijev elleni régi csapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsérült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttjei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak, jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók.
3: Az időjárásról.
6: Napközben mindenhol csökken a felhőzet, túlnyomóan derült napos idő várható. Eső sehol nem lesz. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
3: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsch átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányában külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a jó reggelt szeglédet a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp. Tartsanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ is, vele változnak annak törvényszerűségei is. Kövesd te is! Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológia eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozódj, hogy sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Cegléd Rádióban. Mérleg, lehet, hogy majd érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, mai a hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is. Legalábbis részben. Igyekez rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint az előtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kikapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerű lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább azon, mi okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz, vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mint egy másik bolygóról származna. Ne akart meggyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
9: Itt vagy my love, pár hosszú éve.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
0: Cegléd Rádió.

0: Folytatjuk hamarosan, kedves hallgatók, előtte azonban itt a Jó reggelt Ceglédben már is jönnek a legfrissebb információk, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma is derült napos meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülés szaka. A 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválasztják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót a házelnök. Forsthoffer Ágnest azzal indokolta a döntést, hogy a Mi Hazánk frakció vezetője elfogadhatatlan kifejezéseket használt tegnapi parlamenti felszólalása során. Az elnök szerint a politikus Magyar Péter miniszterelnökhöz intézett szavai emberi méltóságot sértettek. A szabályok értelmében az ellenzéki párt frakció vezetője a szavazások kivételével nem vehet részt az üléseken. A fiatalok gyorsabban és pozitívabban reagálnak a gazdasági változásokra, közölte a GKI gazdaságkutató. A 4 évvel ezelőtti adatokhoz képest a 18-29 évesek várakozása 2026 nyarára pozitív értéket mutatott, míg a 65 év felettieké még mindig enyhén negatív. A két csoport között mintegy 20-30 pontos tartós különbség mutatkozik. Újraindították az orosz elők a Kijev elleni légi csapásokat, röviddel azután, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. 6 ember megsérült, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. A mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttjei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Áttörést nem értek el a béke folyamatban. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak, jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók.
1: Az időjárásról.
2: Napközben mindenhol csökkent.

0: Kedves ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. A reklámok után folytatjuk nem csak dalokkal, hanem programajánlóval is, szólok majd az időjárásról is, ezért is füleljenek rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, busútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtazom, már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Jó reggelt!

0: azonnal mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Ez a Dal szól azonnal, a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
5: Ki a Sportis 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ki a Sportis 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Visszaállítja a Vármegyék és Főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés, nem tervez leépítéseket a győri Audi. Ma is derült napos, meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a béke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van. Miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt.
7: Az időjárásról.
8: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön egy hideg front érkezik erős széllel, zivatarokkal.
7: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnk előttnek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A folytatásban szólnak a dalok, de nem csak dalok, hanem egy beszélgetés is, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, maradjanak velünk. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd.
6: Kedves hallgatók, jöjjön tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinuk aktuális része. Természetesen most is Bálint Bolta Júlia érkezett meg a kapitányságról, akit nagy szeretettel köszöntök itt nálunk ismét. Szervusz!
7: Szia, és köszöntöm a rádió hallgatóit ismételten.
6: Egy héttel ezelőtt ugye azon izgultunk, hogy vajon hogyan indul majd a tanév közlekedési szempontból. Egy hét tapasztalat már mögöttetek van. Milyen volt ez a hét? Azt láttam azért mozogván a városban, hogy ha eddig 10-szer annyi autó volt, akkor most 30-szor annyi volt körülbelül az ott időszakban, és talán nem is túloztam nagyot.
7: Igen. Igaz, múlt héten azt beszéltük, hogy kb. 4-szer annyi autó, hát igazából szerintem 10-szer annyi autó volt. Hát bejött, amit gondoltam, meg ahogy mondtam is, hogy káosz és anarchia volt. Sajnos ettől függetlenül, hát hála a jó égnek nem történt semmilyen olyan személyisérüléses baleset, ami abból kifolyólag lett volna, hogy például egy iskolába igyekült, hogy bárkit esetleg baleset ért volna. Ettől függetlenül mind a gépjárművezetők, mind a kerékpárral, vagy rollerrel, vagy más járművel közlekedők is azért nagyon-nagyon még vissza kell szokniuk. Szóval tényleg az, hogy későn indulnak el, hogy nem állnak meg.
6: És akkor már rohanunk, sietünk.
7: Igen. Nem figyelnek oda, hogy van egy stopptáblás kereszteződés, nem figyelnek a követési távolságra. Csak mennek,
6: pedig
7: és
6: fontos.
7: És hogyha hirtelen lelép egy gyerek valaki elé, akkor ott úgyis az autós egy csatuféket fog nyomni, és ha közel vagyunk hozzá, bele fognak
6: akkor
7: menni.
6: Bizony akkor bizony a csat.
7: Így igaz. Úgyhogy, de hála az égnek, hogy semmilyen baleset nem történt, hogy bármilyen gyermeket, bárkit elütöttek volna, viszont tényleg az, hogy például református iskolánál ott borzalom volt. Ez a puszi és menj, ez nagyon nem működik.
6: Nem egyelőre.
7: Nem, nagyon nem működik. Nagyon-nagyon nagy dugók szoktak ott lenni, ott a kereszteződésben, ott egy borzalmas
6: nagy... Hát ez egy olyan kereszteződés.
7: Egy nagyon frekventált hely, igen, így igaz. Igen. És tényleg azokat a szülőket kérném, akik mondjuk kisgyermeket, szóval úgy visznek kisgyermeket, hogy első osztályos. Ők ne ott álljanak meg, sétáljanak egy kicsit, álljanak meg ott, ahol tudnak.
6: Igen.
7: Ha Rákóczi úton meg tudnak állni, akkor tudnak sétálni, ne haragudj, 50 métert.
6: Semmi baja nem lesz a gyereknek.
7: Nem lesz a gyermeknek semmi baja, hogyha nem az osztályteremig visszük be az autóval, hanem az a gyerek legalább friss, idézőjelve friss levegőt szív, hanem
6: igen. Hát
7: nem is annyira friss, de egy kicsit legalább mozog, nem pedig az, hogy ugye ott van, hogy puszi és menj, és
6: egyáltalán ismerkedik a közlekedési szabályokkal is.
7: És akkor van egy kis gyalogátkelő hely, ott is szétnézünk, tanuljuk, hogy hogy kell átmenni, mert az a gyermek lehet, hogy egy idő után egymaga fog közlekedni. És hogyha ő abba a tudatban van, hogy engem elhoztak a bejáratig, és semmilyen közlekedés nem tanul, akkor abból lehetnek problémák, ugye?
6: Igen.
7: Ilyenkor szokott az lenni, hogy szétnézés nélkül átruhannak a gyerekek a nagy táskával, és csak azt látod, hogy libeg mögötte a 10 kilós táska.
6: Igen.
7: De tényleg azok a szülők, akik még jelenleg is kicsi gyermekekkel úgy mennek, hogy kiszállnak, puszik, öleli, azok ne a puszi és mennyel parkoljanak le, azok hagyják azokat a szülőket, akiknek a gyermekük tényleg csak addig, vagy az autójuk
6: persze,
7: csak addig áll meg, akiknek a gyermekük tényleg kiszáll, elköszönnek, és akkor már mennek is tovább, mert kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, borzalom, ami azon például református iskolánál volt, az tényleg az, hogy egyszerűen a szülők tényleg, ha tehetnék, akkor bevinnék a tanteremig a gyereket.
6: Igen, igen, igen.
7: És ugye veszekedések vannak, az, hogy egymás mellett leállnak az autóval. Nem értem, hogy ez miért jó, hogy akkor még aki el tudna menni mellettük, mert mondjuk tovább haladna, nem tudnak végigmenni az emberek, mert
6: igen,
7: beállnak egymás mellé az emberek az úton autóval, és nem tudnak közlekedni tényleg a többiek, ez borzasztó nagy probléma volt. A Szent Keresztnél ugyanez, ott ugye nincs is olyan parkolási lehetőség.
6: Hát ott a Pesti úton persze, igen.
7: Református sulinál sem, de a Szent Keresztnél még rosszabb, szóval ott tényleg a Táncsics iskolánál is, ugye ott is pici szűk utca, ott is ki van téve ugye ez a puszi és menj. Ott azért egy hosszabb részen meg tudnak állni az autóval a szülők, de akkor is azért ott meg ráadásul piac is van, egyirányú utcai forgalom, ott is nagyon-nagyon nehéz a közlekedés, meg hát igazából itt minden iskolánál ilyenkor nehéz, de ezt mondtam, hogy egy hónap
6: persze
7: körülbelül, és ha minden jól megy,
6: rend,
7: akkor be fog állni, igen, a rendszer, nem fog tökéletes lenni. Ezt
6: igen,
7: meg kell
6: igen
7: szokni, hogy elkezdődött az iskola, most 9 hónapon keresztül sajnos oda kell még jobban figyelni a közlekedésre, még jobban a gyalogos közlekedésre, és ugye arra, hogy akik például nem csak azok, akik gépi járművel, hanem akik lábbal hajtós járművel közlekednek, vagy elektromos rollerrel, vagy elektromos kerékpárral.
6: És ők is tipikus hibákat követnek
7: igen
6: el, ugye?
7: Ez igen, igen, igen, igen. Nem figyelnek oda, azt gondolják, hogy jaj, itt egy gyalogátkelő hely van, nekem megadják egyből az elsőbséget. Nem.
6: Nem
7: feltétlenül.
6: Van
7: igen, igen, igen. És ami a legfontosabb, az irányjelzés.
6: Igen.
7: Ezt annyira nem, egyszerűen én nem értem, hogy mennyibe telik egy autónál fel és lefelé nyomni. Tudom, ezt most elő viccelődtünk, hogy sajnos vannak olyan autók, amiben nem szereltek, tudod, indexet.
6: idézőjelben,
7: igen, akik tipikusan nem szoktak jelezni. De minden autóban van irányjelző. Kötelező, ha irányváltoztatás van, a Kressz szerint jelezni
6: ennyi
7: kell. Ugyanez vonatkozik azokra a nem gépi meghajtású járművekre is, mint a kerékpár, lábbalhajtós roller, vagy a gépi jármű, mint az elektromos roller.
6: Igen.
7: Mert például én elektromos rolleresni esküszöm, egyszer nem láttam még, hogy kitette volna valaki a kezét.
6: Igen.
7: Mert attól félnek amúgy, hogy elesnek. De
6: hát,
7: húznia, vagy nyomni azt a gázkart, azt nagyon-nagyon lehet, hogy azt a kis
6: igen
7: gombot, már őszinte ezt, én még egyik sem, én nem
6: az
7: mentem
6: az
7: ilyennel, de,
6: uh-huh,
7: de egyszerűen még egyszer sem láttam, hogy bárki, aki közlekedett volna előttem, mellettem, bárhol, kitette volna a kezét,
6: igen,
7: hogy irányjelzés céljából.
6: Igen.
7: Igen.
6: Igen.
7: És ugyanez vonatkozik sajnos idősebb emberekre is, akik már ugye annyira nem tudnak a kerékpárral úgy közlekedni, hogy
6: előfordul bizony, igen.
7: Igen, uh-huh, akkor, de ez megint ugyanaz, amit múlt héten is elmondtam, hogy a gyerekek nem azt fogják megtanulni, amit elmondunk nekik,
6: aha,
7: hanem azt, amit látnak a szülőtől.
6: Nagyon fontos a példamutatás.
7: A példamutatás.
6: Múlt héten is beszéltünk erről,
7: igen,
6: hogy fontosabb,
7: igen, igen,
6: talán,
7: igen,
6: mint a beszélgetés.
7: Igen.
6: Az is jó, hogyha van azért, nyilván, hogyha erről elbeszélgetnek, de most
7: persze
6: hiába magyarázom el egy elsős gyereknek mondjuk azt, hogy a X utca sarkán majd hogyan forduljál be, mert abban nem fogja megérteni,
7: igen,
6: meg kell mutatni neki.
7: Meg kell mutatni. így meg igaz, ezért kell egy olyan időpontot kiválasztani, ami úgymond holt időszak a közlekedésben. Jó, nem azt mondom, hogy este 10-kor vagy 11-kor induljunk meg persze. A gyerekkel, hogy akkor most megtanuljuk, hogy hónap reggel, hogy mész az iskolába, de vannak olyan holt időszakok, amikor meg igen. Lehet mutatni neki, hogy kevesebb a forgalom,
6: akár és akkor is.
7: Igen, és akkor induljunk meg egy ebéd időszakba, ugye azért kevesebb a forgalom, mert azért nagyjából mindenki akkor ebéde. Egyszer úgy időzíteni azt, hogy jó, akkor kicsit később ebédelünk, de gyere, elmegyünk kerékpárral, és akkor megnézzük ennyi. Ezt. Vagy ha valaki tényleg elektronos rollerrel közlekedik, akkor a szülő kísérje el. Az is lehet. Én azt is nagyon-nagyon a szülő mellé állok, aki például, hogyha a gyermeke elmegy elektronos kerékpárra, lassan mögöttem egy autó, és megnézi, hogy a gyermeke hogy közlekedik. Igen. Tudom a gyerekeknek, jaj, ez nagyon ciki, de... Inkább az legyen, hogy a gyerek egy kicsit hisztizik, mint az, hogy a balesetibe ott üljünk mellette.
6: Pontosan, igen, erre nagyon-nagyon oda kéne figyelni.
7: Igen,
6: nagyon.
7: De amúgy hála az innek tényleg nem volt baleset, így, hogy ilyen...
6: Nem nagyon szokott, hál' Istennek, tényleg az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve, nagyon sokat beszéltünk már erről, és azért nagyon fontos, hogy ott vagytok. Ti igen. Is, és a segítségeitek is, ugye igen. Azért megvannak.
7: Igen. Van ugye a polgárőrség, akiknek én nem is köszönöm a segítségüket. Ugye itt vannak a közterület felügyelettől a kollégák, és itt vannak ugye a közrendvédelmi osztálynak a kollégái, és a közlekedés rendészet is kollégák, úgyhogy nagyon
6: ez
7: köszönöm
6: nagyon
7: nekik.
6: Segít,
7: igen. De amúgy volt egy koccanásos baleset, de az ugye nem személyisérüléses volt, az az egyik iskolánál a kereszteződésben volt egy ráfutásos baleset, igen. Amit mondtam, úgyhogy nem figyelt oda a mögötte lévő, és akkor összekoccantak, de hála az ének személyisérülés ott nem történt.
6: Na. Hát akkor az első hét akkor nagyjából azért jól zárult, és reméljük, igen. Hogy így lesz a többi is, és aztán majd csak valóban megszokják a közlekedők, hogy így iskolába menet, meg iskolából jövet. Abban az időszakban, reggel és kora délutáni órákban azért bizony a forgalom egy picit megzavarodik itt Cegléden is. Ez nyilván így van Szombathelyen, meg Nyíregyházán is.
7: Ez tehát... mindenhol így van, igen. Főleg a nagyobb városokban, hát ott igen. Meg még rosszabb, mert ott van még villamos is, úgyhogy például Budapesten
6: meg
7: Róli, meg minden. Itt örüljünk, igen. Hogy ilyenek még nincsen, még reméljük, hogy nem lesz egy darabig, de tényleg nagyon-nagyon amúgy hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy ennyire odafigyelnek.
6: Ezt a folyamatot nyilván majd figyelemmel kísérjük.
7: A gyerekekre, igen. És szeretném, hogyha ez így maradna az elkövetkezendő 9 hónapban, sőt az elkövetkezendő években is figyeljünk nagyon a gyerekekre.
6: Úgy legyen. Na, még egy témát hoztál nekünk, igen. Nagyon gyorsan még itt a műsoridőnk bár fogy, de azért beszéljünk arról, hogy ugye történnek bűncselekmények, vagy kisebb balesetek is, ezek után természetesen értesíteni szokták a rendőrséget, de a bejelentések nem mindig igazán pontosak, és nem mindig könnyű elindulni ezek nyomán aztán a rendőröknek. Milyen hibákat követnek el az emberek ilyenkor?
7: Igen, ezt azért szerettem volna felhozni, mert most pont volt egy ilyen eset, amiben nem úgy jelentek meg a közösségi oldalakon, ugye maga a cselekmény nem úgy került feltüntetésre, mint ahogy történt. Erről ugye pontos információt nem adhatok ki.
6: Persze.
7: Annyi, hogy arra szeretném kérni azon személyeket, akikkel történik bármilyen bűncselekmény, természetesen írja ki a közösség oldalra. De ne az legyen az első, hogy én a közösség oldalra kiposztolom, anélkül, hogy értesíteni a hatóságot. Mert nagyon sokszor van olyan, hogy kiposztolják, hogy ez meg ez történt velem, és nem azt írják le pontosan, hogy mi történt, mert valamikor, nem feltétlenül az ő hibája, valamikor a törvényi tényállással sincsenek tisztában.
6: Hát ez persze, hogy nem
7: mi
6: jogászok.
7: Például egy, persze, azért mondom, hogy nem biztos, hogy tudja, hogy egy lopás és egy rablás között mi a igen. Különbség, és nagyon sokszor történik olyan, hogy emiatt a ceglidi rendőrkapitányságnak például a kollégái, vagy az egész ceglidi rendőrkapitányság kap egy olyan negatív hozzászólás cunamit, ami igazából nem jogos. Holott például az elmúlt időszakban az ilyen bűncselekményeknél, mint például úgy pont kirakták a lángosos történetet, 2 órán belül a legtöbb esetben megfogjuk az elkövetőket. Mert ott van, olyan szuperszónikus kollégáim vannak, én annyira büszke vagyok rájuk, hogy már a mozgásában, hogyha van egy rosszabb kamerafelvétel, vagy csak egy olyan személy leírást annak, hogy elmondja a ruházatát, vagy hogy milyen haj volt, olyan szuper kollégáim vannak, és én olyan büszke vagyok amúgy rájuk, hogy rögtön mondja, hogy ez meg ez volt, tudja, hogy hol találja, kimennek, összeszedik az ember, és viszik is a balhét. Igen. Szóval igazából itt most a sajtó részt, ugye, mert ez a bűnügyi rész, ez nem hozzám tartozik, ugye ez Karasz Csaba alezredes úrhoz tartozik, igazából itt a sajtós részét szeretném én inkább arra felhívni a figyelmet, hogyha történik velünk egy bűncselekmény, akkor elsősorban a 112-t hívjuk, és akkor mennek ki a kollégáink és segítenek, valamint hogyha kiposztoljuk ezt bármilyen közösségi oldalra, akkor próbáljunk először tájékozódni, és ugyanezt szeretném kérni, ugye a közösségi oldalaknak, ezeknek a csoportoknak, például az adminisztrátoraitól, hogy legyenek szívesek, hogyha nem biztosak valamiben, hogy ez például bűncselekménnyel kapcsolatos, akkor inkább keressenek meg például engem a Ceglédi rendőrkapitányságon, vagy magát a Ceglédi rendőrkapitányságot hívják fel, hogy na, egy ilyen meg ilyen érkezett hozzánk, kiposztoljuk-e, vagy ne posztoljuk, mert például ugye azért most nagyon nagy félreértések történtek a hétvégi esetben, és az például nem volt annyira jogos, én nem éreztem, mert ott is rögtön meg volt az elkövető. Meg hozzáteszem, hogy ugye a sértettnek meg lett mindene.
6: Igen, ráadásul.
7: Igen, de ezt a hölgy, azért merem mondani, ezt a hölgy ki is rakta igazából ugye az oldalra, de azért mondom, hogy a sajtó szempontjából én annyit szeretnék kérni, hogy bármilyen van, én először azt javaslom, hogy érdeklődjenek utána, hogy valós dolgok történnek-e.
6: Hát, nem árt.
7: Mert nagyon sok esetben nem úgy van, ahogy bárki is ezt leírja, és nem azért, mert szándékosan teszi, hanem azért, mert lehet, hogy nem tudja ennek a büntető törvénykönyvi hátterét.
6: Nem is kell tudnia, ezért vagy
7: nem, így, ezért vagyunk között. Mi, és ezért mondom én is, hogy nagyon szívesen segítünk, hogyha bárki, hogy na, egy ilyen-ilyen bejegyzés érkezett, addig nem hagyják jóvá, amíg utána nem érdeklődtek, hogy valóban történt
6: ennyi, ilyen. Ennyi az egész, tényleg figyeljünk oda, és nehezítsük
7: és
6: a rendőrség
7: munkáját. Nagyon figyeljünk oda egymásra, hogyha valakivel történik egy ilyen, akkor tényleg legyünk olyanok, és menjünk, és próbáljunk segíteni másoknak. Igen. Szóval legyünk ott, és legyen, hogy mondjam, most kicsit észlengesen legyen vér a pucánkba, és próbáljunk mindenkinek segíteni, mert úgy fog ez az emberiség úgymond előrébb haladni, hogyha ott vagyunk egymásra.
6: Együtt vagyunk,
7: figyelünk egymásra.
6: Nagyon fontos az együttműködés. Igen. Mi is remélem, hogy jól működtünk együtt itt az elmúlt percekben, itt a Rend a Lelke című műsorban. Jövő héten innen folytatjuk. Természetesen majd azért az iskola kezdési kis anomáliákat majd, ha adódnak, akkor ezekről természetesen szólunk, meg egyéb más témák is ugye elő jönnek majd itt ebben a műsorban. Bálint Bóta Juliának köszönjük szépen az értékes és nagyon friss információkat.
7: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
6: Köszönjük szépen.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
5: Kedves hallgatók, a riport után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak, este 6-ig lehetünk együtt. Jó rádiózást kívánok!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt. Valahogy

0: hallgatók, friss infókkal folytatjuk azonnal a reggeli műszakot, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés. Nem tervez leépítéseket a győri Audi. Ma is derült napos, meleg idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a béke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. 3-szoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt. Az idő.

0: keep on crying, baby. Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk mindjárt dalokkal, reklámok után persze. Aztán jó pár programot is ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Este 6-ig lehetünk együtt a mikrofonnál, Süveges András.
1: A műsorszám 12 éven aluliak.

0: Nak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
5: Szoszi van, gyerekek itt buli van!
6: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt!
1: Reklámot hallottak! FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, a jó reggelt Ceglinnek vége. A plusz-minusz kettő indul mindjárt, már is mutatom, hogy mivel. Hamarosan Bob Sinclair felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiószást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
10: Eladnád az ingatlanod?
11: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
10: Bugár Zsanettet.
11: Miért pont őt?
10: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
11: A felkészítésben is segít.
10: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
11: És a kötelező papírok?
10: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
11: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
12: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
13: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plusz Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
14: Elindult a vidékfejlesztési program, egyre kevesebb a házi orvos. Ma is derült, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, a programot elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő szerint a cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről beszélt a miniszterelnök napi rendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. Kijevben 6 ember megsérült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem sikerült elérni a véke folyamatban. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Egyre kevesebb a házi orvos, jelenleg több mint 1000 betöltetlen praxis van, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdőházi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastruktúrális körülmények megteremtése. 3-szoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt.
2: Az időjárásról.
14: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A X-2-t azonnal folytatjuk a dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, hamarosan pedig a lapszemlével. Ezért is maradjanak vele.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj, a hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Szoszi van, gyerekek, itt buli van!
11: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt! Táncoljatok
0: még jobban! Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Jó pár dolgot kapott már Tideni a Megasztárban, de arra alig ha számíthatod, hogy egy boszorkány próbálja majd levenni róla az állítólagos átkot. A műsor legutóbbi adásában egy különös szeánsznak lehettek szemtanúi a nézők, a Borcs pedig megkereste Lénárt, Évi Jósnőt, aki egészen másképp látja a történteket. Szerinte Tidenire egyáltalán nem kerülhetett átok. Tideni már a Megasztár első adásaiban sem maradt konfliktus nélkül, azonban azokhoz képest az átok levétel egészen új fejezetet nyitott a Megasztárban. A Borcs megkereste Lénárt, Évi Jósnőt, aki szerint, amit a nézők láthattak, az sokkal inkább egy látványos show volt, mint valódi átok levétel. Én úgy gondolom, hogy ez egy cirkuszi mutatvány volt a boszorkány hölgy részéről. Nem állítom azt, hogy nincs tudása, de inkább ő sót akart csinálni, nem pedig átoklevételt, mondta a Jósnő, aki szerint egy valódi átoklevételnél nagyon fontos lenne, hogy négy szem közt történjen meg a szeánsz. Az átoklevételnél nagyon fontos, hogy a boszorkány vagy a mágus négy szem közt legyen azzal, akiről leszedi az átkot, mert ha ekkora nézőtér van mögötte, akkor a sok-sok energia, azaz a közönség energiája lehet pozitív és lehet negatív is, illetve nem lehet tudni, ki milyen energiával ül a közönség sorai között. A Jósnő szerint Tideni személyisége is fontos szerepet játszik abban, hogy szerinte miért nem működhetett rajta az átok. Én úgy gondolom, hogy Tideni alapból egy olyan srác, aki vonzza a jó és rossz energiát egyaránt. Vannak, akik kedvelik őt, vannak, akik nem. Ő egy megosztó személyiség. Lénárt Évi szerint ráadásul ez még nem minden, és azt is kijelentette, Tideni miért nem kaphatott átkot. Ő olyan ember, aki nem hisz a spirituális világban. Ez látszik a videón is rajta, ezért én azt mondom, Tideni nem tud átkot kapni, mert nem hisz az átokban. Átkot az kaphat, aki hisz benne. Így tehát a Megasztár 2026-os évadában már volt beszólás, vita és plágiumvád is Tideni körül. Most pedig még egy állítólagos átoklevétel is bekerült a történetbe. Milyen érdekes, hogy erről van szó, miközben ez egy ének verseny, vagy tehetségkutató verseny. Na mindegy, a műsor az biztos kellenek ilyenek is. A borsonline.hu tehát Tidenivel és a Megasztárral is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzeti sport.hu oldala. Kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-2027-es idényének alapszakasza. Először fordul elő, hogy 7 magyar futballista szerepel a főtáblán. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is alkalmazó Liverpoolhoz hasonlóan, amely egyébként az Atletikót látja vendégül, az AEK Athén is 2 honfitársunkkal kezdi a sorozatot. A bombaformában lévő Varga Barnabás és az egyre jobban játszó Vitális Milán együttese a LASK-ot fogadja. Gulácsi Péter bekerülhet Dortmundban a Villarreal kezdőjébe. Sallai Roland a Galatasaray jobb hátvédjeként a Sporting, míg a lipcsei Vili Orbán a Como otthonába lép pályára. Varga az utóbbi 4 tétmeccsén 6 gólt szerzett, a görög sajtó áradozik róla. Az osztrákok elleni VL mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Márko Nikolic vezetőedző mellett ő képviselte az aténiakat. Erről is szól a fáma a nemzeti sport.hu oldalon. Az előző idény derbijei fájdalmas emléket hagytak az újpestiekben. Februárban 3-0-ra kaptak ki az Üllői úton, májusban hazai pályán szenvedtek 5-0-ás vereséget. Ezúttal Bamidele Yusuf és Christopher Zakariasen góljával már a szünet előtt 2-vel vezetett az FTC, nyilván labdarúgásról van szó. A lelátón sokan gondolták úgy, ismét a jól ismert forgatókönyv következik. Az Újpest azonban ezúttal nem adta meg magát. A Lilák vasárnap a 220. NB1-es mérkőzésén pályára lépő kapusának, Szappanos Péternek ez volt az első derbije, amely a hangulat, a körítés és az inam szempontjából olyan volt, ahogyan elképzelte. Kapusként játszottam már olyan mérkőzést a Ferencváros ellen, amelyen jóval több védenivalom volt, a statisztikában biztosan több védés szerepelt. A derbi előtt előre aláírtam volna, ha azt mondják, biztosan szerzünk egy pontot a Gruppa Ma arénában. Szappanossal készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a portálon és az újságformátumban. 8 csapattal több, 24 kézilabda együttes részvételével kezdődik szerda este a férfi bajnokok ligája. A Van Veszprém HC és az OTP Bank Pik Szeged eltérő célokkal vághat neki az új idénynek. Az építők a 3 nyári szerzeményével szinte

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18:00-ig, szombaton 7-től 14:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.

0: ezt a közös ismerőst, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Kertészleves, A menü sárga borsó főzelék Stefánia Vagdaltal, B menü margaréta csirkemell rizibizivel, extra menü sült kacsacomb tört burgonyával, párolt káposztával. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
8: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
9: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Folytatódik a derült napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért nem tudni, hogy mekkora az orvoshiány. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal lettek olcsóbbak. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Vágányszabályozási munkát végeznek holnaptól két héten át Felsőzsolca és Hidas-Németi között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid jelezte, hogy 1200 méter hosszan síneket is cserélnek, amivel megszűnnek a sebességkorlátozások a vonalon. Ennek köszönhetően csökken a menetidő is, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács új Mohács Kompát kelőhelyen, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Kerülni a legközelebbi Duna hidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehet.
9: Az időjárásról.
10: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok lesz. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
9: Közlekedési információk.
11: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttet és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a Plusz-2-t beszélnyám a dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már akkor megtettem. Szóval napi horoszkóp, mindjárt maradjanak velem.
0: FM 92.5. Ceglédrádió. Minden dal közös ismerő.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd város önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok
0: még jobban! Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: Innen szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Jócsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, busútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: FM 92.5 Ceglédi Rádió.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ és vele változnak annak törvényszerűsége is. Kövesd te is! Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológiai eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozz, hogy sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, lehet, hogy majd érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, ma olyan hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is, legalábbis részben. Igyekezz rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint azelőtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kikapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerű lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább azon, mi okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mint egy másik bolygóról származna. Ne akart megnyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Ceglid Rádió. 92.5. I will always remember.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Sajnálom, folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Ceglédrádió, változatos és friss!

0: Majd a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik, orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról. Marad a napos meleg idő, eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Üdvözölte a Mi Hazánk a kormány Szent István vidékfejlesztési programját, de kevésnek tartja a falvaknak szánt támogatást. Dúró Dóra a párt képviselője szerint az államadóság növekedéséhez képest kevés pénz jut a településeknek. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, bírálta, hogy a kormány éppen azon a napon hirdeti meg a Szent István nevét viselő programot, amikor megszünteti a vármegye és a főispán elnevezéseket. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a program bejelentése nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket, hogy hagyják el az országot. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 eljelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés.
2: Az időjárásról.
7: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat, a 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez, a X-2-t. Azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, hamarosan pedig egy picit a mai nappal, azaz szeptember 8-ával keddel foglalkozok. Maradjanak velem ezért is.
0: Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
7: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok
0: még jobban! Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 59-52

Kedves hallgatók, szeptember 8-a van, a mai napon az Adrienek és a Máriák ünnepelhetnek. Az Adrien, a latin, francia eredetű név, az Adrián a franciás alakja, jelentése adriai. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentésen megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1948-ban született Kincses Veronika, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas lírai szoprán opera énekesnő. 2015-ben hunyt el Harangozó Teri táncdal énekesnő. 1971-ben Elvis Presleynek ítélték a Bing Crosby díjat, melyet előtte csak 5-en kaptak meg. Az indoklás szerint Elvis egész életművével, kiemelkedő művészi tevékenységével kreatívan járult hozzá a hanglemezipar fejlődéséhez. Ezt a díjat korábban csak a névadó Bing Crosby, Frank Sinatra, Duke Ellington, Ella Fitzgerald és Irving Berlin kapta meg. 1988-ban Elton John Londonban árverésre bocsátott a színpadi ruháit és egyéb koncertkegy tárgyait. Az aukción nem mellesleg 6,2 millió dollárt kaszírozott. 1951-ben született Ránki Dezső kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc Díjas zongoraművész, kiváló művész, és 1979-ben látta meg a napvilágot Pink, háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, dalszerző, táncos, lemezproducer és szóvivő, akit 2000 óta a legsikeresebb énekesnő között tartanak számon. 15 éves korában megalapította a rövid életű Choice lánycsapatot, akik 1995-ben leszerződtek egy kiadóhoz, La Face ez a neve, bár jelentősebb kiadványok nélkül feloszlottak. Első albuma a Can't Take Me Home és első kislemeze a There You Go Rhythm and Blues stílusú volt. A La Face Recordsnál jelent meg és csak mérsékelt sikert aratott. A második kislemeze a 100-ba bekerült, mármint az amerikai 100-as listában. A negyedik lett, Most Girls, ez volt a címe. A következő kislemeze a You Make Me Sick rosszabbul teljesített, bár föl is adhatta volna, de nem. 2001-ben Christina Aguilera, Maya és Lil' Kim társaságában énekelte fel a Lady Marmalade című dalt, amely világszerte az élvonalba jutatta, és amiért nem mellesleg megkapta első Grammy díját. Pink énekel a folytatásban, itt a Ceglét Rádióban.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Majd 2013-on a Levels című felvétele kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában. Diszkográfiájában olyan híres dalok találhatók, mint az I Could Be The Barn, a Wake Me Up, a You Make Me, és még sorolhatnám. Reggelig itt lennék. Első stúdióalbuma 2013-ban jelent meg True címmel, mely kiérdemelte a zenei kritikusok dicséretét. A lemez több mint 15 országban került be az albumlisták top 10-es mezőnyébe, valamint Ausztráliában, Svédországban, Dániában és az Egyesült Államokban listavezető volt. Sajnos már nem lehet köztünk, de a dalai örök élnek. Most például játszok egyet, tehát Tim Bergling, Avicii tiszteletére.
1: Tehlét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Dunatisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok. Ceglédre!

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A Get Lucky című közös ismerőst játszom, majd a hírek után azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Orosz diplomatákat utasítanak ki Magyarországról, több budapesti buszjáraton lehet bankkártyával fizetni. Marad a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Bayer Judit média jogászt választotta, a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy elsőként 10 vidéki kistérség 100 településen tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. emelkedett augusztusban az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Dannert Judit közölte, a matematikára, szövegértésre és természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon, a járművezetőnél megváltott vonaljegyért, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 E-jelzésű reptéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése, valamint a helyi közösségek bevonása a környezet megtisztítására.
2: Az időjárásról.
8: Napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34 fok, este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Plusz-mínusz kettőt a Czay Lidia kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké a főszerep. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalombarátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtárceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
1: Ceg

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének szakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től

0: 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Na, milyen volt a nyaralás?
3: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
0: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok. Ez a Rádió. FM 92.5.

0: zavarvány.
1: Kedves hallgatók, a plusz minusz kettőnek vége. A kedd délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai! Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Nagy buli a táncos trióval. Műsoros, zenés, táncos, vacsorás est a Kossuth étteremben október 10-én szombaton. Fellép László Attila, a Csillag születik győztese, fonogramdíjas és Kis Attila Andor ceglédi énekes. Jegyek és részletek a Kossuth étteremben, a Facebookon és a plakátokon. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt. Táncoljatok,
3: még jobban! Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a napos meleg idő eső nélkül. A kiutasított orosz diplomaták hírszerzői tevékenységet folytattak. Elindul a Szent István vidék fejlesztési program. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Magyarországról kiutasított 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott, mondta a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese. Rácz András kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta az unió tagállamaiból több mint 600 orosz hírszerzőt utasítottak ki. Magyarország ezzel a lépéssel gyakorlatilag csatlakozik az Európai Unió és a NATO tagországok hasonló lépéseihez. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. Marija Zaharova így reagált Orbán Anita magyar külügyminiszter bejelentésére, hogy a kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, a diplomata kijelentette, ezt meg fogják tudni. Elindul a Szent István vidék fejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Egyben lemondott kormánytisztviselői jogviszonyáról is. A leköszönő elnök azt mondta, lemondásának nincs politikai oka, ahogy személyes konfliktus sem áll mögötte. Magát pártokon kívülálló vezetőnek tartja, aki 12 oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozott együtt, 9 egymást követő kormányzat alatt. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
3: Az időjárásról.
6: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar.
2: Közlekedési információ.
1: kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mise között sáverhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Azonnal folytatjuk a kedd délutánt a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hamarosan sport a téma, mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók, készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk a téma sport, a riporter most Szabó Kristóf.
1: Szegléd Rádió.
2: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig Hegedűs László Hege, triál versenyző edző, a Hege Show megálmodója, showman is, akkor már egyben. Üdvözöllek téged!
3: Üdvözlök minden kedves hallgatót, szia!
2: Azért országúti kerékpár, mountain bike, cyclocross, erről azért általában mindenki szokott hallani, még a sportlaikusok is, vagy akik annyira nem követik a sportokat, de azért a triál nem élvezi annyira a széleskörű ismerettséget. Neked hogy jött, mert ahogy így olvastam, elég fiatalon már elkezdted ezt a szakágat művelni?
3: Igen, összességében a Magyar Kerékpáros Szövetségen belül, pont úgy, mint a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségen belül, ugye megkülönböztetünk különböző kerékpáros irányvonalakat. Ennek része ugye az országút, a mountain bike, a downhill, a BMX freestyle, vagy éppen ugye a triál. Az, hogy egyébként ugye a kedves hallgatók melyik sportágról miként tudnak tájékozódni, az azért nagyban függ egy sportág népszerűségétől. Tehát mondjuk egy országútival nagyon nehéz versenyezni, mert ugye ott kőkemény műsoridőket nézhetnek és tölthetnek el a televízió előtt a kedves nézők, vagy éppen kilátogathatnak különböző helyszínekre, ahol mondjuk a mezőny átfut. Ennek egyébként Magyarországon is van egy nagyon népszerű irányvonala. De azt gondolom egyébként, hogy a triál az a szakág, ami viszont egy picikét minden más kerékpáros irányvonalnak az alapját adja, mindezt ugye a koordinációval és az egyensúlyjal. Tehát azt szokás mondani, hogy aki mondjuk ügyesen triálozik, tehát megtanulja a triálozás alapjait, azok utána kivétel nélkül mondhatjuk azt, hogy más kerékpáros szakágokban is eredményesen tudnak fejlődni, hiszen ugye rendelkeznek azokkal a kerékpáros skillekkel, amik hozzásegítik őket ahhoz, hogy más szakágokban is eredményesek lehessenek. Az én pályafutásom elejét illetően, én ugye ezt Cegléden találkoztam ezzel a sportággal, ezzel a kerékpár triállal, és faramúci módon egyébként akkor még BMX kerékpárral róttuk az utcákat itt a srácokkal, és akkor láttam a Dózsa téren egy fiút, aki igazi, tényleg nagyon elképesztő látványos trükköket tudott meg azáltal, hogy mondjuk egy kerekezett, vagy éppen felugrott egy 30 centis padra, tudott hátsó kereken pattogni, és én akkor 13 évesen megláttam ebben a sportágban egy olyan dolgot, amit egyébként korábban még nem találtam meg semmiben, tehát én akkor már láttam, hogy ez az ügyességi vonal, az ilyenfajta fókusz és koncentráció, biztos voltam benne, hogy ez az én utam, és majd hozzásegít nyilván később ahhoz, hogy akár az iskolapadban, vagy éppen ugye a munkahelyen jobban tudjon az ember koncentrálni és fókuszálni. Tehát ezt egyébként a triálozással rettentő módon meg lehet tanulni, ugyanis, hogyha itt nem zárod ki a külső körülményeket, és vihorászol edzésen, akkor annak gyakorta esés a vége.
2: Ugye 2010-re már úgymond a világ élmezőnyébe kerültél. Milyen volt az út a profikhoz jutni? Ugye előbb említette, 13 évesen megismerkedtél vele, és gyakorlatilag akkor már korai 20-as éveidben már amúgy a világ elithez tartoztál. Hogy sikerült ez?
3: Igen, itt összességében ugye az első versenyem az a budapesti Converse hangárban volt, tehát akkor úgymond akkor estem át a tűzkerességen ilyen tekintetben, tehát ugye ott belettem dobva a mélyvízbe. Hát nagyon-nagyon paráztam úgymond attól, hogy úristen, most akkor versenykörülmények között hogyan fog tudni teljesíteni. Hát végül is amatőr kategóriában a 24 indulóból a 21. helyen végeztem, tehát hogy mondhatjuk, hogy az utolsók között indultam, de azt gondolom egyébként, hogy minden olyan amatőr sportoló, aki belekóstol a versenyzés világába, annak az első néhány évben nem szabad foglalkoznia az eredményekkel. Az első néhány év az tanulásról szóljon, arról szóljon, hogy picikét ismerje meg saját magát stressz helyzetben, tanulja megkezelni a feszültséget a megfelelő módon, és akkor ezt követően, amikor ugye a szakmai tudás ehhez a mentális felkészültségi állapothoz tud majd úgymond alkalmazkodni, na onnantól kezdődően lehet majd szépen röpködni.
2: Például egyébként a norvégoknál van pont ez, amit mondasz, hogy ott nagyon sokáig, azt hiszem ilyen 14-16 éves korig nem is versenyeztetik se a focistákat, se a alpesi sízőket, nincs, tehát hogy gyakorlatilag nem osztanak helyezéseket, hanem csak edzések vannak, versenyek ugyanúgy vannak, de nincs helyezés, nem erre teszik a fókuszt, és egyébként látható, hogy milyen eredményeket érnek el az elmúlt időszakban, meg amúgy tényleg a norvégok szinte minden sportban nagyon jók. Na már most, ugye ezek után, ugye ahogy említetted, még mindig szoktál versenyezni, de közben azért felépítettél egy másik fajta, egy kicsit ilyen extrémebb vonaladat is ezekkel a Guinness rekord döntési kísérletekkel, valamint a Hegesóval. Ez egy szándékosan felépített karrierút volt neked, hogy majd későbbiekben erre az ilyen extrémebb, meg látványosabb vonalra fogod fektetni a hangsúlyt?
3: Hát, hogyha tudatosságról beszélhetek, akkor bátran kijelenthetem, hogy emögött mindig kényszer volt. Tehát, hogy a versenyzői karrierem alkalmával abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egyrészt ugye amikor elkezdtem, akkor a szüleim nagyon támogattak, tényleg mindenben segítettek, és ezért nagyon is hálás vagyok nekik, és tényleg minden szülő előtt le a kalappal, akik támogatják, szponzorálják a gyermekeik sportkarrierjét, de hogy alapvetően ugye egy bizonyos szint után már nekem bejött az első komolyabb szponzorom. Ez a triában nagyon ritkaság számban ment, én egy energiaital gyártó cég által voltam támogatva, most ezt nem nevezném meg, de hogy kaptam egy nagyon komoly kis szerződést, tehát én akkor 18-19 évesen, én annak nagyon örültem, hiszen ez a mi szakágunkban, a mi világunkban ez tényleg egy ismeretlen terep volt. És akkor nekem ott volt egy 2+1 éves szerződésem, és én akkor mondhatom el, onnantól kezdődően mondhatom el, hogy én ezzel tudtam professzionális szinten foglalkozni. Tehát én ugye, amit onnan kaptam összeget, én azt visszaforgattam a külföldi versenyzésben, így nyilván nem mondom, hogy egyáltalán nem, de kevésbé terheltem a családi kasszát, és akkor én is nyugodtabban, felszabadultabban tudtam versenyezni. Na most, amikor ez véget ért, ugye egy vezetői váltás véget, az új vezető már a triában és a különböző Magyarországon képviselt szakágakban valamiért nem látta a fantáziát, ezáltal én onnan kikerültem. Na most onnantól kezdődően kellett elgondolkoznom, hogy oké, de hogy akkor most benne vagyok a világ top 10-be, azért innen ezért edzettem rengeteget, hogy ugye ezt véghez tudjam vinni, akkor hogyan tovább? És akkor a fellépés az gyakorlatilag azért is lett ugye Hegesó a neve, mert akkor még egy egyszemélyes hadseregként indultam, és akkor ugye ez az én nekem a saját bemutatón volt. Ezt idővel kibővítettem Takács Zolival, aki szintén egyébként szegedi származású, régebben együtt triáloztunk, tehát hogy volt ennek egy nagyon szép karrierútja, valóban úgy, ahogy elmondtad, és a Hegesóval is Dél-Afrikától kezdődően Kínán át rengeteg helyen léptünk fel, ami önmagában véve nagyszerű, hogy a Magyarország határt át tudtuk lépni azzal a produkcióval, amit egyébként úgy megálmodtunk. És akkor ezt követően jött az edzősködés, 2020-ban ugye a pandémiás helyzet azt eredményezte, hogy az egyébként rendezvényszervezésben dolgozó vállalkozásommal ott akkor meg kellett állnunk, ugyanis a rendezvény volt, amit először bezártak, és amit utoljára nyitottak meg. Na most innenstől kezdődően volt egy kényszerhelyzet, és felhívott Budapestről az egyik legtehetségesebb volt tanítványomnak az édesapja, Ákosnak hívják, most nem mondom a teljes nevét, mert az ilyen szempontból éntelen, de hogy foglalkoznék-e a gyerköcével, el tudnék-e vállalni egy edzéstartást. Hát én abban az időszakban bevallom őszintén, megmondom, hogy én a saját edzéseimen kívül sem más nem fókuszáltam. Tehát olyan voltam, mint egy picit ilyen versenyló, tehát hogy robotikusan csak az én edzésmunkám volt a legfontosabb.
2: Hát ez sok profi versenyzőnél azért
3: persze,
2: magukra
3: koncentrálnak. Szokás mondani egyébként, hogy az edzősködésre meg kellett érnem. És amikor volt nálam Leo először, na akkor láttam valami egészen fantasztikus dolgot, ugyanis amikor edzettem Leót, akkor az fogalmazott meg bennem, hogy uramisten, hát ez a kis srác, ez irgalmatlan tehetséges, és már most olyan egyensúlyérzéke van, amit egyébként a triálosoktól is nagyon ritkán látni. Tehát ő egyébként mountain bike-kal készült a Superior csapatnál, és nekik egészen gyerekkortól kezdődően voltak ügyességi mountain bike edzések. Ezt olyan szinten tudta integrálni ugye a triál szakákba, hogy mondhatjuk azt bátran, hogy nem nulláról indultunk. Tényleg elképesztő volt, és az is elképesztő volt, ahogyan én erre reagáltam. Tehát ezt picikét úgy éltem meg, hogy úristen, hát akkor csináljuk, gyerünk, akkor próbáljuk meg hozni belőle a maximumot. Na most Leóval egyébként oda jutottunk, hogy néhány év alatt az utánpótlási világbajnokságon, ahol korábban még nem indult ugye hazai versenyző, a 7. helyig tudtunk fölkapaszkodni, aztán Leó végül is sportot váltott, tehát ugye mondhatjuk azt talán, hogy egy picikét nála ugye ez a korai kiégés ez itt előjött, és pont erre kapcsolódnék rá, amit mondtál korábban, hogy ugye nagyon pici gyerekkora óta versenyzett, elképesztően tehetséges, nagyjából bármibe az lett volna, és belőle például ezt hozta ki. De beszélhetnék egyébként a Demeter tesókról, vagy éppen a Bendéről, akik viszont nagyon komolyan veszik a sportágot, pici koruk óta benne vannak, és az idei évben például ott voltak az utánpótlás világbajnokságon, ahol mondjuk Misi a kategóriájában U12-ben a 7. helyen végzett. Tehát elképesztően ügyes és tehetséges srácok vannak nálam, aminek egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy úgymond azt a fajta edzői attitűdöt, amit egyébként én élsportolóként képviseltem, azt valamilyen szinten sikerül nekik átvenni.
2: Picit azért puskáztam és megnéztem a közösségi oldaladon, és most nemrég is volt egy elég komoly verseny ezekről. Milyen?
3: Sőt, mi több, volt több is. Ugye voltunk világkupán a nagyobbakkal. Na most itt gyakorlatilag három versenyzőt szeretnék kiemelni, Balogh Levente, Farzalán és Kovács Péter. Kovács Peti itt most a rangidősünk, tehát ő 25 éves srác, viszont Levi és Zalán, ők 18 évesek, ami azt jelenti, hogy nekik ez még kvázi junior évük, és elképesztő, mert a Junior Európa bajnokságon második és harmadik helyezéssel sikerült zárnunk, ami óriási, tehát hogy annyira mondhatom azt, hogy szívmelengető volt látni a srácokat, akikhez azért igyekszem én is szakmailag hozzátenni, hogy wow, képesek voltak rá, és azért ilyen nem volt korábban. Tehát ezt mondhatjuk, hogy magyar sporttörténelmi siker a triál szakákban.
2: Ráadásul úgy is, hogy maga a triál, meg úgy unblock a kerékpár leszámítva, hogy egy-két külföldi nagyobb nációt, akik magasabb létszámmal képviseltetik magukat a mezőnyben, azért Európa központú, tehát a leghíresebb triálosok, akinek után néztem, azért spanyolok, stb. Tehát maga egy Európa bajnokság, azért az egy nagyon nívós bajnokság, nagyon nívós verseny. Tehát ezeken a versenyeken kívül, ugye gondolom még fiatalabb korcsoporttal is, ha jól láttam, egyébként még fiatalabbakkal is foglalkozol. Most már a Hegesó keretein belül, ugye, vagy ez a Hege team, így most már főleg inkább a fiatalok és a csapatodon belüli versenyeztetés, tehát ez a világkupa verseny felé megy, vagy inkább, vagy emellett megy még tovább, ugye ez az ilyen performance jellegű show műsor is.
3: A show műsorokat ugye a jelenlegi rendezvénypiaci helyzetben én azt gondolom, hogy a nálunknál jóval olcsóbb fellépők viszik el, tehát ugye ők azok, akik ugye mennyiségi munkát tudnak csinálni. Mi alapvetően mondhatom azt, hogy az évek alatt rengeteget léptünk fel, tehát nekem volt olyan évem, amikor a csapattal 50 plusz hazai fellépést csináltunk meg egy év alatt. Az egy picikét daráló üzem volt, tehát egyébként ugye azt a fajta aktivitást, amikor az 50 plusz fellépést csináltuk, azt már most én személy szerint én biztosan nem tenném bele, tehát azt már nem jó szívvel csinálnám, nem is tudnám magam úgy oda tenni. Ez egy nagyon szép korszak volt, a fellépések természetesen megmaradtak, azt azért szeretném jelezni, hogy profi sportolókkal dolgozunk együtt, tehát hogy ha esetleg bárki lát egy kiajánlót, hogy itt már mindenki magyar bajnok, azért azt fenntartásokkal kell kezelni, mert egyébként a mi referenciáink azok valósak és ténylegesek, ellenben nagyon sok más sportcsapaté van, akik ugye megírják, de a kedves szervezők nem néznek utána, hogy ez most akkor tényleg valid információja vagy nem, tehát hogy fals és fake információk alapján választanak mondjuk egy-egy bemutató csapatot, és akkor ugye nyilvánvalóan mindig az a visszajelzés, hogy mert hogy az összeg, az ár, de visszatérve egyébként olyan srácokat igyekszem kinevelni, akiknek tényleg látványos performanszuk van, tehát hogy ezeket a fiúkat nézni, ezeket meg lehet egy-egy verseny alkalmával, azt azért szerintem minden kedves hallgató láthatja, hogy azért a Hegesó mezben lévő fiatalok azok azért ütik a hazai mezőnyt minden tekintetben, minden nagy képűség nélkül mondhatom ezt.
2: Mik a jövőbeni tervek? Tehát biztosan vannak tervek a versenyzéssel kapcsolatban, adott esetben most majd jövőre egy Európa-bajnoki érem, tehát érem már van, aranyérem, vagy világbajnoki, vagy adott esetben akár egy világkupa győzelem, vagy vannak ilyen célok, amit így kitűztetek, vagy igazából csak belerakjátok a munkát, és lesz, ami ezt lesz ilyen szinten.
3: Teljesen reálisan mondom, hogy a világkupa győzelemtől nagyon távol vagyunk. Tehát ugye a junior korosztályban van keresnivalónk, majdnem egyébként a versenyzői bázisom minden tagja alkalmas arra, hogy a junior kategóriában bekerüljön egy top 5-be, vagy alkalmas lesz. Lesz most egy világbajnokságunk, ami egy picit sajnálom, de Szaúd-Arábiában lesz, ott kerül megrendezésre, ami most jelenleg egyébként mondhatjuk azt, hogy háborús zóna, és sajnos a UCI, ugye a Nemzetközi Kerékpáros Federációnak nem sikerült elintézni a helyszínváltást. Mondjuk abban sem vagyok biztos, hogy nagy törekvésük volt ebbe az irányba, de ők úgy gondolták, hogy ott kell megszervezni. Ezt tervezzük, csak még ugye itt bizonytalanok a feltételek. Ellenben Levi és Zalán, akik ugye most Európa-bajnokságon gyönyörűen szerepeltek, na hát kettőjük közül egyébként, hogyha mentálisan rá tudnak fókuszálni, és odarakják magukat, dobogó esélyesek mind a ketten. Tehát, hogy mind a kettő srácban ott van a képesség, és ott van a tudás, hogy egy világbajnokságon pódiumra állhassanak, ami egyébként óriási dolog lenne.
2: Hát talán még nem is volt Magyarországon.
3: Nem. Triál szakákban, juniorban ilyen soha nem volt, és mi ezt a vonalat szeretnénk egyébként tovább erősíteni. Tehát az én célom az, hogy aki szeretne komoly edzésmunkát végezni, azoknak állok rendelkezésére, és egyébként szeretném biztatni a kedves hallgatókat, hogyha a gyerkőc szeret kerékpározni, és úgymond megtanulni az ügyességi mountain bike-ozást, akkor nem feltétlen kell elmenni triál szakákba. Én azt mondom, hogy az ügyességi kerékpározás az rettentően fontos akkor is, hogyha csak a gyerkőc az iskoláig közlekedik, vagy éppen a haverokkal kimennek, és akkor bicikliznek egyet. Ugyanis az a kerékpárkezelés, amit itt edzésen nálam megtanulhatnak, nagyon-nagyon hasznos lesz, és sokkal biztonságosabbá teszi a hétköznapjaikat.
2: Egy utolsó kérdésem lenne még, melyik a kedvenc budapesti hidad, és miért pont az Erzsébet híd?
3: Igen, volt annak idején egy MyLine projekt, ahol ugye arról szólt a dolog, hogy egy héttel a gurulás előtt én azt ott kitaláltam, hogy ezt szeretném megvalósítani. Felhívtam a kedves videós ismerősömet, felhívtam az egyik, biztosítással foglalkozik a srác, de ugye olyan biztosítással, amik a famászókat, hegymászókat érintik, és akkor ő volt a segítségemre, elmentünk hajnalba, és megtörtént az ominózus gurulás ezen a bizonyos hídnak a korlátján. Szoktam visszanézni a videót, bevallom, hogy most 36 évesen már ezt lehet, hogy nem csinálnám.
2: Tehát azért veszélyesnek tűnik már.
3: Veszélyesnek tűnik, igen, de ugye itt látszik, hogy mondanám, hogy fiatalság, borondság, de alapvetően tényleg így az idővel az ember az azért mérlegel, sokkal óvatosabbá válik. Ezt én magamon is megfigyelem, minden mai napig egyébként aktívan sportolok. Életvitelem a triálozás, de azért jóval óvatosabban teszem. Tehát most már azért nem úgy ugrok bele ugrásokba, mint mondjuk azt tettem 18 vagy éppen 20 évesen. Tehát, hogy annak az érának megvan az óriási előnye, hogy az élsportolói teljesítményt ki lehet maxolni. A mostani érának, amiben most vagyok, annak meg az óriási előnye, hogy nagyon nagy tapasztalattal rendelkezem, mentálisan nagyon sok dologban mondom magam rutinosnak, és emiatt egyébként kiválóan mérlegelek.
2: Hegel, köszönjük, hogy eljöttél, és további sok sikert kívánunk.
3: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig, remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok! Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-sztájliszt. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: FM 92.5 Ceglédi Rádió.
3: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Sirán érkezik majd hozzánk a hírek után, azonnal maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Marad a napos, meleg idő eső nélkül. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról, megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Őrizetbe vették a német villamos energiahálózat elleni szabotázs akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű mellett fogták el. A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezetet és egy újabb, a szabotázs akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani. Bájer Judit médiajogászt választotta a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. A Duna rekord alacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását, a válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
2: az időjárásról.
7: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd városi önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
7: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
8: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
7: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
9: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
10: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
11: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó, személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közleműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 3195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Jó pár dolgot kapott már Tideni a Megasztárban, de arra alig, ha számíthatod, hogy egy boszorkány próbálja majd levenni róla az állítólagos átkot. A műsor legutóbbi adásában egy különös szeánsznak lehettek szemtanúi a nézők. A Borcs pedig megkereste Lénárt, Évi Jósnőt, aki egészen másképp látja a történteket. Szerinte Tidenire egyáltalán nem kerülhetett átok. Tideni már a Megasztár első adásaiban sem maradt konfliktus nélkül, azonban azokhoz képest az átok levétel egészen új fejezetet nyitott a Megasztárban. A Borcs megkereste Lénárt, Évi Jósnőt, aki szerint, amit a nézők láthattak, az sokkal inkább egy látványos show volt, mint valódi átok levétel. Én úgy gondolom, hogy ez egy cirkuszi mutatvány volt a boszorkány hölgy részéről. Nem állítom azt, hogy nincs tudása, de inkább ő sót akart csinálni, nem pedig átoklevételt, mondta a jósnő, aki szerint egy valódi átoklevételnél nagyon fontos lenne, hogy négy szem közt történjen meg a szeánsz. Az átoklevételnél nagyon fontos, hogy a boszorkány vagy a mágus négy szem közt legyen azzal, akiről leszedi az átkot, mert ha ekkora nézőtér van mögötte, akkor a sok-sok energia, azaz a közönség energiája lehet pozitív és lehet negatív is, illetve nem lehet tudni, ki milyen energiával ül a közönség sorai között. A jósnő szerint Tideni személyisége is fontos szerepet játszik abban, hogy szerinte miért nem működhetett rajta az átok. Én úgy gondolom, hogy Tideni alapból egy olyan srác, aki vonza a jó és rossz energiát egyaránt. Vannak, akik kedvelik őt, vannak, akik nem. Ő egy megosztó személyiség. Lénárt Évi szerint ráadásul ez még nem minden, és azt is kijelentette, Tideni miért nem kaphatott átkot. Ő olyan ember, aki nem hisz a spirituális világban. Ez látszik a videón is rajta, ezért én azt mondom, Tideni nem tud átkot kapni, mert nem hisz az átokban. Átkot az kaphat, aki hisz benne. Így tehát a Megasztár 2026-os évadában már volt beszólás, vita és plágiumvád is Tideni körül, most pedig még egy állítólagos átoklevétel is bekerült a történetbe. Milyen érdekes, hogy erről van szó, miközben ez egy ének verseny, vagy tehetségkutató verseny. Na mindegy, a műsor az biztos kellenek ilyenek is. A borsonline.hu tehát Tidenivel és a Megasztárral is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a Nemzeti Sport.hu oldala. Kezdődik a labdarúgó bajnokok ligája 2026-2027-es idényének alapszakasza. Először fordul elő, hogy 7 magyar futballista szerepel a főtáblán. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is alkalmazó Liverpoolhoz hasonlóan, amely egyébként az Atletikót látja vendégül, az AEK Athén is 2 honfitársunkkal kezdi a sorozatot. A bombaformában lévő Varga Barnabás és az egyre jobban játszó Vitális Milán együttese a LASK-ot fogadja. Gulácsi Péter bekerülhet Dortmundban a Villarreal kezdőjébe. Sallai Roland a Galatasaray jobb hátvédjeként a Sporting, míg a lipcsei Vili Orbán a Como otthonába lép pályára. Varga az utóbbi 4 tétmeccsén 6 gólt szerzett, a görög sajtó áradozik róla. Az osztrákok elleni VL mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Marko Nikolic vezetőedző mellett ő képviselte az aténiakat. Erről is szól a fáma a nemzetisport.hu oldalon. Az előző idény derbijei fájdalmas emléket hagytak az újpestiekben. Februárban 3-0-ra kaptak ki az Üllői úton, májusban hazai pályán szenvedtek 5-0-ás vereséget. Ezúttal Bamidele Yusuf és Christopher Zakariasen góljával már a szünet előtt 2-vel vezetette az FTC, nyilván labdarúgásról van szó. A lelátón sokan gondolták úgy, ismét a jól ismert forgatókönyv következik. Az Újpest azonban ezúttal nem adta meg magát. A Lirák vasárnap a 220. NB1-es mérkőzésén pályára lépő kapusának, Szappanos Péternek ez volt az első derbije, amely a hangulat, a körítés és az inam szempontjából olyan volt, ahogyan elképzelte. Kapusként játszottam már olyan mérkőzést a Ferencváros ellen, amelyen jóval több védenivalom volt a statisztikában, biztosan több védés szerepelt. A derbi előtt előre aláírtam volna, ha azt mondják, biztosan szerzünk egy pontot a Gruppa Ma arénában. Szappanossal készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a portálon és az újságformátumban. 8 csapattal több, 24 kézilabda együttes részvételével kezdődik szerda este a férfi bajnokok ligája. A Van Veszprém HC és az OTP Bank Pik Szeged eltérő célokkal vághat neki az új idénynek. Az építők a 3 nyári szerzeményével szintet lépett, és ismét a kölni 4-es döntős sztár csapatok szintjére kerülhet. A tiszapartiak fiatalos, bővebb keretükkel szeretnének minél tovább versenyben maradni. A lap előzetes rangsorában a Szeged a 10. helyre került, a Veszprém a 3. Az első helyre, azaz a mezőny legerősebb résztvevőjének a német Magdeburgot tippeljük, írja a portál, melynek keretében bőven voltak változások, de Bennett Figer személye garancia zöggenőmentes átmenetre. A nemzetisport.hu több más mellett a BL-lel, a kézilabda BL-lel is foglalkozik részletesebben, na meg persze az újságformátum is. Jó olvasgatást!
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
1: FM 92.5. Cegléd Rádió.

hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, észak-nyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néha viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok. Szeglét.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a dal szól azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel. A Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Elfogyott a mosószered? Irány most is a Plus Market. Tommy XXL mosószer szeptemberben 4590 forint helyett plusz kártyával csak 3890 forint. A Tommy alacsony hőfokon is kiváló, és nem csak az ereje extra, az ára is az. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A Szuverenitásvédelmi Hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányos élből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa.
8: Az időjárásról.
9: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávban zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és egy picit foglalkozok a mai nappal, azaz szeptember 8-ával. Tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Gyógyír gyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika Gyógyír gyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi@könyvtarceglet.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közeműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött, ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtarceglet.hu, ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: kedves hallgatók, szeptember 8-a van, a mai napon az Adrienek és a Máriák ünnepelhetnek. Az Adrien, a latin, francia eredetű név, az Adrián a franciás alakja, jelentése adriai. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentésen megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott, a latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak rá!
1: Cegléd Rádió!
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 1948-ban született Kincses Veronika, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas lírai szoprán opera énekesnő. 2015-ben hunyt el Harangozó Teri táncdal énekesnő. 1971-ben Elvis Presleynek ítélték a Bing Crosby díjat, melyet előtte csak 5-en kaptak meg. Az indoklás szerint Elvis egész életművével, kiemelkedő művészi tevékenységével kreatívan járult hozzá a hanglemezipar fejlődéséhez. Ezt a díjat korábban csak a névadó Bing Crosby, Frank Sinatra, Duke Ellington, Ella Fitzgerald és Irving Berlin kapta meg. 1988-ban Elton John Londonban árverésre bocsátott a színpadi ruháit és egyéb koncert tárgyait, az aukción nem mellesleg 6,2 millió dollárt kaszírozott. 1951-ben született Ránki Dezső kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc Díjas zongoraművész, kiváló művész, és 1979-ben látta meg a napvilágot Pink, háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, dalszerző, táncos, lemezproducer és szóvivő, akit 2000 óta a legsikeresebb énekesnő között tartanak számon. 15 éves korában megalapította a rövid életű Choice lánycsapatot, akik 1995-ben leszerződtek egy kiadóhoz, La Face ez a neve, bár jelentősebb kiadványok nélkül feloszlottak. Első albuma a Can't Take Me Home és első kislemeze a There You Go Rhythm and Blues stílusú volt. A La Face Recordsnál jelent meg és csak mérsékelt sikert aratott. A második kislemeze a 100-ba bekerült, mármint az amerikai 100-as listában. A negyedik lett, Most Girls ez volt a címe. A következő kislemeze a You Make Me Sick rosszabbul teljesít, bár föl is adhatta volna, de nem. 2001-ben Christina Aguilera, Maya és Lil' Kim társaságában énekelte fel a Lady Marmalade című dalt, amely világszerte az élvonalba jutatta, és amiért nem mellesleg megkapta első Grammy díját. Pink énekel a folytatásban, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk itt a Zene Naptár rovat végén. 1989-ben született Tim Bergling, művész nevén Avicii, svéd zenész, lemezlovas zenei producer. Egyébként két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, majd 2013-on a Levels című felvétele kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában. Diszkográfiájában olyan híres dalok találhatók, mint az I Could Be The Barn, a Wake Me Up, a You Make Me, és még sorolhatnám, reggelig itt lennék. Első stúdióalbuma 2013-ban jelent meg True címmel, mely kiérdemelte a zenei kritikusok dicséretét. A lemez több mint 15 országban került be az albumlisták top 10-es mezőnyébe, valamint Ausztráliában, Svédországban, Dániában és az Egyesült Államokban listavezető volt. Sajnos már nem lehet köztünk, de a dalai örök élnek. Most például játszok egyet, tehát Tim Bergling Avicii tiszteletére.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 1995

0: padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
1: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
1: Igen. Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
7: Már 30 éve.
1: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Tedd magad szabaddá szeptember 12-én. Ha szereted a sebességet és a jó hangulatot, van egy jó hírem. Nem kell messzire menned az élményért. Szeptember 12-én Vasadon csapnak össze a világ legjobb motorversenyzői közel 14 országból a hazai világbajnokság futamán. Száguldás, elképesztő kanyarok, hideg sörök és igazi fesztivál hangulat vár rátok. Jegyek a Mototrek Facebook oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban hazánk területén, már ami az időjárást illeti. Szerdán napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hidegfront hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható, záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tájak kivételével élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz. Délután 31-36 fokos kánikula várható. Csütörtökön a hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, és többfelé várható eső, zápor, keleten zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati szél estére keleten is nyugatira, északnyugatira fordul. Országszerte élénk, erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. A Dunántúlon már csak 17 és 21, a Duna-Tisza közén és az északi középhegységben 21 és 26, keleten, délkeleten még 27 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: Ceglédrádió.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel startol a következő egy óra hossza. Azonnal Teddy Swims énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Marad a napos, meleg idő. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Megakadályozták a tűz továbbterjedését a tűzoltók a főváros 14. kerületében a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra kora délután. A tűz továbbterjedt két lakásra és három erkélyre is, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia a házat. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg.
2: Az időjárásról.
5: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hideg front érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és a 71-es kilométer között. Albert Hirsa átkelési szakaszán pedig az 52-es kilométernél fáklyás felvonulást rendeznek, emiatt 19 órától 21 óráig a forgalmat elterelik. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmise között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között Budapest felé lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél a fekvő Hetényi pihenőt is lezárták. Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leállósában zárva, a munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon és jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána mi a Szatmári Gábor, utána pedig szokás szerint Vörös Nádi, most meg a dalok, meg a fontos hasznos infók programajánló, és szólok majd az időjárásról is. Maradjanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A gyógyírgyógyszertár az a Rákóczi út 7 szám alatt találják. A patika telefonszáma az az 53-as körzettel ellátva, a 319-200-as. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vehetik igénybe. Tehát ma az ügyeletes patika gyógyírgyógyszertár a Rákóczi út 7 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fenntartható divat, fenntartható gardróbok címmel egy előadást láthatnak szeptember 10-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Gózon Eszter lesz, aki fenntartható szemléletű szín- és stílus tanácsadó személy-stylist. Tehát ez az előadás szeptember 10-én csütörtökön 17 órától lesz látható hallható. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon, vagy e-mailben a központi kukac.könyvtárceglét.hu e-mail címen, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Emelni vágytam én a nemzetet. Berzsenyi Dániel élete versei címmel a CVK irodalom barátok körének előadását láthatják szeptember 17-én csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül, mindenkit szeretettel várnak. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. A Szecesszió csodái építőművészet címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban szeptember 24-én, csütörtökön 17 órától. Az előadó dr. Juhász István, közreműködnek a Ceglédi Városi Könyvtár irodalombarátok körének tagjai. Regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Regisztrálni lehet, mint mindig, telefonon az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös száma, vagy e-mailben központi@könyvtárceglet.hu ez az e-mail cím, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Cegléd Város Önkormányzata megbízásából a Flaster Kft. Burkolat felújítási munkálatokat végez a Széchenyi úti kerékpárúton, a Köztársaság utca és a Református kistemető bejárata közötti szakaszon. Egészen pontosan szeptember 20-áig a munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpárút szakaszok időszakosan és ideglenesen teljes pályaszélességben lezárásra kerülnek. Kérjük a tisztelt lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620.

0: Változatosan.
1: Rövidesen vége az első órának itt a keddesti beszélgetős műsorban. Még egy dal ide fér, hogy melyik dal legyen ez, rövidesen megtalálom. Olyannyira, hogy a Megtalálom című dalt választottuk. 2024-ből szól tehát Soler felvétele. Ezzel zárjuk az első órát, a második órában pedig az iskola kezdési sorozatunkat folytatjuk Rimóci Gáborral, a Táncsics Mihály általános iskola igazgatójával. Úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a következő 60 percre is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
7: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
8: Marad a napos meleg idő. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, ahol délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tűz két lakásra, három erkélyre is tovább terjedt, valamint több épületet is veszélyeztetett. A fővárosi Stefánia úti társasház víz- és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók nem térhetnek vissza otthonukba.
1: Az időjárásról.
8: Holnap is napos, száraz idő várható, majd a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este hidegfront érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ő volt Kato és John és a Turn the Light Off című 2026-os friss felvétel. Ezzel kezdtük a kedd esti beszélgetős műsor második óráját. Kedves hallgatók, mint említettem, ebben az órában iskolakezdési sorozatunk folytatódik. Irány a Táncsics iskola és Rimóczi Gábor igazgatóról fogunk majd beszélgetni a tanévkezdés nehézségeiről és szépségeiről egyaránt. De előtte szóljon még Ruzsa Magdi Érj hozzám című dala 2016-ból. Ezt még meghallgatjuk, utána jön az interjú.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Szeptember 1-én megkezdődött a tanév, bizony a Táncsics Mihály Általános Iskolában is. Rimóczi Gábor igazgató a vendégem a következő percekben, és vele fogunk beszélgetni arról, hogy náluk hogyan sikerült a tanévkezdés, milyen elképzelésekkel vágnak bele a 2026-27-es tanévbe. Erről szól a következő beszélgetés, ami ebben a pillanatban már is indul.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, folytatódjék tehát a kis iskola kezdési sorozatunk. A mai állomásunk a Táncsics Mihály Általános Iskola lesz. Itt van velem a stúdióban az iskola igazgatója, Rimóczi Gábor. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz igazgató úr.
2: Én is köszöntelek, Gábor. Téged köszönöm szépen a meghívást, és természetesen a rádió hallgatókat is köszöntöm.
1: Na hát, egy hét tapasztalat már mögöttetek van, amikor most beszélgetünk, és hogyan indult ez a 2026-27-es tanév, hogy érzed?
2: Egy igazgató életében az első hetet túlélni nagyon jó dolog, tehát a legjobb időpontban hívtál be a rádióba, hisz az elkövetkezendő hetek már igazából egy beindított iskola tükrébe tudunk tovább haladni, viszont augusztus közepétől kemény munka folyt a szervezéssel, már akkor a tantárgyfelosztása, ha bár tavasszal volt már egy előzetes tantárgyfelosztásunk, azt csiszolni kellett, azt egy kicsit át kellett alakítani, plusz meg kellett csinálni az órarendet, tanévnyitó értekezleteket meg kellett tartani, a tanévnyitó osztályzó értekezletet is meg kellett tartani. A évnyitót is a gyerekeknek az első nap reggel 8 órától megtartottuk, ezzel megnyitottam a következő tanévet.
1: Ez meg volt, így van. Picit ugorjunk vissza, mert többször elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy én pedagógus gyerek vagyok, kétoldali pedagógus gyerek, és hosszú éveken keresztül egy iskolában laktunk, egy szolgálati lakásban, tehát én ott a nyarakat is végig tudtam nézni, például azt, amikor ugye nekiláttak a munkások és felújították az iskolát, általában ilyenkor mentek a meszelés, festések és egyéb más kisebb-nagyobb javítások, hát ezt nem lehet megúszni, ez minden nyáron megvan, minden iskolában, gondolom nálatok is megvolt.
2: Így van, hisz évközben a tantermeket kifesteni, igen, macerás lenne, és nem tudjuk ott hova tenni a gyerekeket. A gyerekek elfoglalják, emiatt nyáron kell a tantermeket felújítani. Igyekeztünk úgy a felújításokat megszerkeszteni, illetve megtervezni, hogy a tantermek, illetve a gyerekek vannak, azt nyáron csináljuk. Ilyenek voltak a tanterem festések, előterek festések, korlátok festése, különböző olyan munkák, amihez a szünet kellett. Vannak olyan munkák, amihez nem kell szünet, ilyen például a Pesti úti külső homlokzatnak a kijavítása, illetve a lefestése. Igen. Vagy például az udvaron, aminek nagyon örülünk, van egy kis színpad. Tehát aki valaha táncsisos volt, és a táncsisban járt, azt tudja, miért jelent ez a kis színpad, ott szoktak a kisebb ünnepségek zajlani, egy nagyon rossz állapotú beton volt, ezt a Flaster Kft-vel sikerült felújítatni,
1: na, az jó.
2: Illetve lefesteni mögötte folytatódik továbbra is az udvarnak a karbantartása, de ezt már iskola idő alatt is meg tudjuk.
1: Igen, tenni. Igen. Hát ugye nektek több telephelyetek is van, mondhatni. Melyik volt a legproblémásabb ezek közül?
2: Hát mindegyik problémás. Romlanak az épületek. Igyekszünk minden évben valami kis felújítást végezni. Egy nagyot nem tudunk megcsinálni természetesen, de sok kicsivel is haladunk. Tulajdonképpen a három telephelyem közül inkább azt mondanám, hogy a legkevesebb a Népkör utcai épülete, az viszonylag új, ott jó pár évvel ezelőtt külső szigetelésen esett át az épület, ott kevesebb probléma volt.
1: A kis Táncsics.
2: A kis Táncsics, úgy van, úgy ismerhető, vagy Puskin utca, kis Táncsics,
1: valamikor az
2: Puskin utca volt, én is még diákként is oda jártam, 6 évesen, illetve hát ott is majd lesz munkánk, mert kezdenek előregedni a bent lévő fák, amelyek nagyon jó árnyékot adnak, sajnos már egyre rosszabb állapotban vannak, előbb-utóbb majd ki kell vágni. Idén szeretném megkezdeni a pótlásukat, már most a pótlásukat, még rá vannak a fák, és utána nem fog annyira fájni, hogyha ki kell vágni az öreg elkorhat fákat, amit most már esetleg baleset.
1: Esetleg túlkoros fákkal is lehet variálni, ugye?
2: Így van. Megpróbáljuk. A Budai úton mindig van valami felújítás, mindig kell valami, most árnyékolókat sikerült kitenni az udvar, tudtuk egy kicsit rendbe rakni, ott is teremfestések voltak, védőnői szobát alakítunk ki, ahol majd a doktornő tud majd a gyerekeket vizsgálni, úgyhogy megpróbálom minden épületbe egy kicsit hozzátenni, ugye a Selyem utcát említettem, hogy a külső részét tatarozzuk, a Táncsicsnak pedig ugyanúgy az udvar, illetve a belső tantermeket újítjuk fel.
1: Így van, hát az udvart is említetted, nem mindegy az udvar, hogy milyen, ott is vannak azért tervek, ugye?
2: Ó, rengeteg tervünk van, tehát egy igazgató egy nettó 5 órát tud beszélgetni a terveiről, az iskoláról, szerintem a műsoridő nem teszi lehetővé, de hát pár évvel ezelőtt a diák önkormányzata közösen fát ültettünk, amit nagyon megfogta, örülünk neki, tehát megpróbáljuk a táncsis udvarát egy kicsit árnyékosabbá tenni. Sajnos a vakolat már hullik több helyen, és azt megpróbáljuk egy kicsit kijavítani, illetve a játszóteret szeretném majd bővíteni, hogyha ez anyagi forrás tudunk biztosítani.
1: Igen, ezt gondolom pályázatok útján lehet ez hozzájutni.
2: Így van, pályázunk mindenre, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy a szülői összefogás is nálunk nagyon jó.
1: Nagyon
2: sok szülő segít. Tehát például a színpadnak a felújításába hárman is szerepet vállaltak, ez az alapítványnak az 1%-ából, illetve a diák önkormányzat támogatásából, a harmadik lábon pedig az a február Valentin környékén szokott lenni iskolai bál bevételéből tudtuk megalkotni, aha, tehát igazából ezekből tudunk egy kicsit pluszt adni.
1: Igen. Hányan vagytok, hány gyermek kezdte meg most ezt a tanévet nálatok?
2: 116 gyerek kezdte meg az első osztályt, ez 5 osztályban lehet besorolni.
1: És összességében hányan vagytok?
2: Úgy közel 850 gyerek létezik ebbe az iskolába, 105 alkalmazott közül 82 pedagógussal tudok együtt dolgozni. Mind remek ember, mind remek szakember, nagyon büszke vagyok rájuk.
1: És elég is?
2: Teljes 100%-os a szakos ellátottságunk, tehát igazából az mindenki megvan, mindenki helyén van, mindenki a szakját tanítja. Egy kicsit sajnálják a kollégák, hogy túlórát nem nagyon tudunk kiosztani, de úgy gondolom, hogy ez a 24 óra is elég ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt tudjon leadni a kedves kolléga.
1: Igen, igen. Ugye azért mindig jó neve volt az iskolának, és ott nagyon fontos a zenei tagozat is, természetesen. Ez gondolom, hogy marad ebben a tanévben is.
2: Természetesen, és ugyanúgy kiskórusunk is lesz, meg nagykórusunk lesz, tehát általában a zenei osztályok adják a kórusnak az elemeit, de már természetesen a régi hagyományok egy kicsit szakítva, hogy megengedjük, hogy akár az informatikusoktól, vagy akár két nyelvűsöktől is beálljanak a kórusba. Nagyon népszerű a kórus, és szeretik a gyerekek, és szeretik a fellépést is, hisz ezért zenei tagozat.
1: Bizony, hány éve is már annak, tudjuk így fejből.
2: Már azt hiszem 60 éve volt az első osztályok megalkotója. Tavaly évben volt a emlékkoncert is ebből
1: igen, kifolyóval. Igen, igen, igen. Szóval szép hagyományai vannak már ennek is. Ezeket a hagyományokat persze vinni kell tovább. Újabb hagyományok kialakításán érdemes-e gondolkodni, vagy elég a régieket fenntartani?
2: Hát én mindig óvatos vagyok az új hagyományokkal, mert a új hagyomány akkor hagyomány, hogyha az betart, és évről évre hát visszatérünk rá, és így is nagyon sok olyan hagyományunk van, amit tarthatunk. Ugye meg kell említeni itt a két tannyelvű osztályt is, amelyik nagyon népszerű, illetve ha már hagyományt akarunk teremteni, akkor az informatikába tavalyi szeptembertől bevezettük a sakkot, mint tantárgyat, és ha jól emlékszem, akkor a tévében nem is régen nyilatkozott a két sakk oktató, amelyik közül a dr. Bálmányos István nálam tanít, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Tehát az egy éves tapasztalat az, hogy ilyen gyórába sakkot tanítani, hogy a logikai érzékük egy kicsit erősödjön, nagyon jó dolog.
1: Ez érdekes egyébként, hogy szinte furcsálom, hogy a mai fiatalok, mondom én itt nagy öregen, hogy a mai fiatalok olyanok, hogy le lehet kötni őket egy sakktáblával, ahelyett, hogy nyomkodnák azt az átkozott okos telefont. Ehhez képest le tudnak ülni egy sakktáblához, és akár órákon keresztül jól érzik magukat.
2: Ez így van. Az informatika tagozatunknál vezettük be, hogy ott emelt matematikát kapnak. Két órában emelt informatikát kapnak két tantárgyban, és az ötödik tantárgy, és én úgy gondolom, hogy nincs nagyon messze az informatika, a logikai készség gyakorlása és elsajátítása a sakkhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy egy programozás nem azért kell megtanulni, majd esetleg ezzel fog foglalkozni, hanem pontosan a logikai készségét. Nagyon fontos, hogy fejlesszük a gyermeknek.
1: Ez ugyanaz, mint a zenei tagozat, tehát onnan se majd csupa a profi zenész fog kijönni, de a zene ismerete azért nagyon sokat dob egy emberi jellemen is, ugye?
2: A zene ismerete, illetve a zenei tagozatunk viszont a matematikára segít nagyon jó. A matematikai érzéket fejleszti a zenei oktatás, úgyhogy ott is emelt matematika órákat kapnak a diákok.
1: Igen. Ha lehetne valamilyen álmod, ami megvalósulhatna ebben a tanévben, mi lenne az?
2: Hát szeretnénk a Selyem utcába tovább menni, szeretnénk a belső udvart is a tűzfalat felújítani, illetve ott is vannak olyan tantermek, amelyeket egy kicsit nagyobb felújításra szeretnénk. Nagyon jó lenne, hogyha tudnánk új padokat venni, van egy-két terem, ahol igencsak cserélre szorulnának a padok. Hát, Ötvös téren is lenne ötletem, hogy mit kellene még felújítani, ott is a tetőt, ha már nagyot szeretnék álmodni, akkor tetőt ki kellene cserélni, ott is nagyon rossz állapotban, főleg a régi folyosón, ami nagyon-nagyon régi és öreg már, ott is szeretnénk ezt felújítani. A Népkör utcába szeretnénk egy kicsit az udvart fejleszteni, az alsó mosdókat felújítani, Budai úton a járdát felújítani, ott is tető, már nagyon mohás, nagyon rossz állapotban van, ha bár most szerencsére tudunk ott parkolót bővíteni, azt meg fogjuk csinálni.
1: Úgy, az jó, fontos.
2: Nagyon sok tervünk van, nagyon sok mindenre, csak hát sajnos pénzhíján.
1: Hát aztán meglátjuk, hogy a források hogyan jönnek, akár központi források, akár pályázati források, akár cégektől is, magánemberektől is jöhetnek fel ajánlások. Tehát fogadóképesek vagytok
2: erre is. Maximálisan fogadóképesek vagyunk.
1: Nagyszerű. Én is fogadóképes voltam itt az elmúlt percekben, és nagyon sok érdekes információt megtudhattam magam is a Táncsés iskola jelenéről, és a tervezett jövőjéről is. Én nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, és mind a több mint 800 diáknak nagyon sikeres, szép tanévet kívánok, természetesen ugyanúgy az ott dolgozó pedagógusoknak és mindenkinek, aki az oktató munkát segíti ti nálatok.
2: Nagyon szépen köszönöm, továbbítom nekik, és köszönöm szépen a meghívást is.
1: Kedves hallgatóink, a Táncsics Mihály általános iskola igazgatója, Rimóci Gábor volt a vendégem.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, rövidesen vége a keddesti beszélgetés műsornak, de egy dal még ide fér, és ez legyen valami, hát legyen a valami. A Valami című 2025-ös felvétel Rácz Gergőtől. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és természetesen holnap ugyanebben az időben 6 és 8 óra között ismét számítok rá, akkor is igyekszem majd érdekes és aktuális információkkal érkezni. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, maradjanak velünk itt a 92.5-ön. Minden jót, viszont hallásra holnap!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt az orosz és az amerikai elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. A koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg.
1: Az időjárásról.
4: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kovács Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek és önök jó esetben válaszolnak. Ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra, ezt már önök döntik el, és hogyha van kedvük, a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, de ezért leginkább az SMS és az e-mail válaszok szoktak népszerűek lenni. A kérdésünk egy új kérdés, egy teljesen új témával jelentkezünk. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez nekem hazai terep, mi sokat kirándulunk a baráti körrel és a családdal is néha, úgyhogy volt mindenféle esetünk már, de voltak sulis kirándulások, volt egyetemi kirándulás, ahol hát mindenféle izgalmas dolog történt. Minden esetre ebből a témából én majd biztos, hogy tudok megosztani dolgokat önökkel, de a fontos, hogy önök megosztanak velünk, úgyhogy küldjenek mindenképpen üzenetet, hogyha volt félelmetes kirándulós élményük. Lássuk, hogy milyen problémák adódhatnak egy kiránduláson. Számos olyan tényező adódhat, ami félelmet vagy aggodalmat kelthet, akár fizikai veszélyekről, akár a természeti kiszámíthatatlanságról beszélünk. A leggyakoribb félelmek a következők. Eltévedés. A legismertebb félelem különösen ismeretlen terepen, jelöletlen utakon vagy rossz látási viszonyok között. Időjárásváltozás. Egy hirtelen jött vihar, nagy eső, villámlás vagy hirtelen lehűlés komoly veszélyt jelenthet, vagy a köd, hogyha hirtelen megérkezik, az sem kellemes, ezt már csak én teszem hozzá. Vadállatokkal való találkozás erdei környezetben, például vaddisznó, medve, a közelségük is félelmet kelthet. Sérülések, ficamok, törések, vágások, melyek távol a segítségtől történnek, fizikai kimerültség, amikor a túra nehezebbnek bizonyul a tervezetnél, és elfogy az erő, vagy az élelem és a víz. Felszerelés hiánya, nem megfelelő öltözet, itt szintén a víz vagy az élelem hiánya, és a megfelelő felkészülés elmaradása miatt. A biztonságos kirándulás érdekében fontos a megfelelő tájékozódás, a felszerelés ellenőrzése és a társakkal való kommunikáció. Ezt egyetemen tanultuk meg, Kerinek hívták a tanárunkat, aki egyébként a judo oktató is volt, és ő mondta, hogy mindenkinek lesz egy száma. Ahányan voltunk, mondjuk 15-en, 1-től 15-ig mindenkit beszámoztunk, és egy adott pontban ő elkiáltotta magát, hogy egy, és mindenkinek kellett mondani a saját számát, és hogyha végéig értünk, akkor tudtuk, hogy megvan mindenki. Egy nagyon egyszerű módszer arra, hogy tudjuk, hogy minden tagja a csapatnak megvan, ezt ajánlom bevezetni. De volt találkozásunk állattal, mert hogy Salgón éjszaka kiszöktünk az egyik barátommal, akkor zenekari táborban voltunk, és kirándulással kötöttük egybe ezt a zenekari táborozást. Na, mi kitaláltuk, hogy éjszakai túrára megyünk, és hát gyakorlatilag egy 30-50 méternél messze nem jutottunk a tábor kerítésétől, mert motoszkálást hallottunk az úton, és később meg is láttuk, hogy egy vaddisznó, valószínűleg vaddisznó mama, meg a kicsinyei szaladtak ki az útra, úgy 50 méterrel előttünk, úgyhogy egyből nyargaltunk vissza a tábor területére, de volt olyan sztorink is, amikor az egyik barátunk azt gondolta, hogy vicces lesz, hogyha eljátsza, hogy rohama van, és hát még a nyálát el is kezdte kicsorgatni a száján, meg rángatózott. Aztán persze ránk szólt, hogy csak vicc volt, de egy olyan területen voltunk, hogy 8 kilométerre kb. Senki, tehát maximum mentőhelikopter tudott volna leszállni, hogyha hívni kell, de hát ő ezt viccesnek gondolta, majdnem megvertük. Ezután, és akkor itt jöhettek volna a sérülések, a ficamok, törések, vágások, de persze nem bántottuk, viszont nagyon-nagyon, hát, hogy mondjam, leteremtettük Zoli barátunkat, azóta sem csinált ilyet, sőt, azt hiszem, hogy azután már nem is jött velünk kirándulni, inkább a biztonság kedvéért. Úgyhogy ilyen történeteim vannak nekem, meg aztán még biztos, hogy több dolog is eszembe jut majd a műsor alatt, de a lényeg, hogyha volt ijesztő kirándulós élménye, küldj el nekünk 0635 92 5 92 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Képlet. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, ez egy új téma, amivel még nem foglalkoztunk, és hamarosan meglátjuk, hogy mennyire népszerű, és mennyien írnak nekünk. Az biztos, hogy Laci egy hosszú üzenettel a zenék alatt már meglepett minket. Ezzel megyünk tovább, de hogyha ön is elküldeni a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglitradio.hu-n megteheti. Nos, tehát Laci üzenete. A párom, amikor nem ér rá, olyankor akár egyedül is szeretek kirándulni, így a jó idő miatt a kedvenc dombos erdős útvonalamon felmentem a szakadék tetejére, és a szokásos panoráma tárult elém. Ekkor valami üvöltözést hallottam, mintha valaki nagyon nagy hangon magyarázná a dolgait a haverjainak. Eleinte csak viszonylag trágár szövegeket, aminek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, majd elkezdett olyanokat kiabálni, hogy ő azt szereti a sír, a nő, és a félelem el akar a torkán, hogy levegőt se kapjon, és ehhez hasonlókat. Na, itt már ledöbbentem, néztem lefelé, és kerestem, hogy honnan jön ez az undorító szöveg, és akkor láttam, hogy nem a haverjának magyarázott, hanem velem akarta megosztani ezeket az undorítóbbnál undorítóbb nézeteit jó nagy távolságból. Én ugyan egy rendesen sportoló férfi vagyok, aki korábban küzdősportolt, hobbi szinten, így bennem nem keltett félelmet, viszont annál nagyobb undort váltott ki. Egy nő viszont egyedül hogyan kiránduljon így nyugodtan? Milyen ország ez, hogy így sétálni elmenne az ember, de nem teheti meg nyugodtan a természetben? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy mindenki biztonságosabban, nyugodtabban kikapcsolódhasson és zavartalan sportolhasson a természetben? Hát ezeket nem én fogom megválaszolni, de igen, nagyon kellemetlen a szituáció. Az első blogban felsoroltak közül egyik sem volt benne, tehát nem eltévedés, vagy időjárás, vagy vadállat, vagy sérülés okozta a problémát, hanem egyszerűen úgy tűnik, hogy beteg ember, aki hát ilyeneket kiabál valakinek, akit meglát valahonnan, és hát ez azért elég ijesztő, mármint egy férfiként is persze fura lehet ezt végighallgatni, de hogyha egy nő van ott, hát nem is akarok belegondolni. Szóval igen, az ember is ilyen veszély lehet azért egy kiránduláson. Mi mindig jó fej túrázókkal találkoztunk eddig, de hát ki tudja, hogy mindenki az-e, és hogy miért megy az ember az erdőbe, hogyha ilyen gondolatai vannak. Nem is akarok belegondolni, még egyszer mondom. Minden esetre köszönjük, hogy megosztottad velünk ezt az élményt, és hát igen, nem feltétlen azoktól kell félni, amit az ember megszokta, de az a legjobb, hogyha nem félünk, meg hogy nem megyünk egyedül kirándulni, az talán a legbiztonságosabb, és akkor talán ilyen probléma nem lehet. Nézzünk egy rövidebb üzenetet, Ildi írja, hogy fácán, kirándulásonként három szívroham lapul, lapul, lapul, majd ha elmegyek mellette, másfél méterről elszáll hangosan, a fülem olyankor mindig ki van hegyezve, a más madárhangokra is, így nekem ez elég para. Hát egyébként igen, a hirtelen megmozduló állat azért meg tudja ijeszteni az embert, amikor nem számít semmilyen mozgásra valahonnan, és igen, egy fácán is lehet ijesztő. Önnek mi volt ijesztő egy kirándulás alatt? Küldje el nekünk, hogyha van kedve, 0635-925-925-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye, egy új téma a Ceglét hangjában, és jönnek a válaszok szép számmal, de ha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n. Lehet, hogy nem olyan eszméletlen megbotránkoztató, de azért elmondom. Hülye, 9-esként az erdélyi kiránduláson elmentünk az erdőbe iszogatni, hogy a tanárok ne vegyék észre. Annyira nem voltunk messze a szálláshelytől szerencsére. Iszogattunk, beszélgettünk, egyébként kulturáltan, nem ordibáltunk meg semmit. Erre mindenkinek elkezd vinnyogni a telefonja egy medveriadó. Oldalra néztünk, ott van a nagy dög tőlünk kb. 30-35 méterre, és a telefonzaj miatt eléggé felkeltettük a figyelmét, ott szugerált minket. Olyan sebességet futottunk vissza a szálláshelyre, hogy csak na. Szerencsére nem követett minket, de akkor azt hittem össze kakilom magam. Azóta se voltam erdőben, meg ilyen kevésbé frekventált helyen kirándulni, se egyedül, se mással, írja nekünk Gergő. Hát ez igen komoly élmény, egy medvével ez mondjuk 30 méterre lenni. Mondom, nekem egy vaddisznós élményem volt, az is nagyon rossz volt. Akkor is nagyon megijedtem, főleg hát mivel az egy anyuka volt, és az mindig védelmezi a kicsinyeit. A medvénél meg ki tudja, de minden esetre igen, ez benne van a pakliban. Milyen szerencse, hogy a telefonotok, vagy hát kérdés, hogy szerencse. Egyébként nemrég, pár évvel ezelőtt a magyar határon is átjött a medve, és mi ugye többször említem, hogy járunk Salgóra, és a Salgón a tábor gondnoka, Robi bácsi, ő találkozott a medvével, ő mindig viszi a kutyáit, most azt hiszem, hogy Rottweiler kutyái vannak, viszi a hegyekben sétálni, és egyszer úgy volt medve találkozása, hogy gyakorlatilag a kutya észre se vette szerencsére, a kutya szaglászott, Robi viszont meglátta egy 50 méterre előttük a medvét, ahogy az is szaglászik, és talán az észre is vette őket, mert egyszer felemelkedett két lábra, Robi pedig fogta a kutyát, és szépen csöndesen elvezette és elsétáltak, nem történt semmi komoly baj, de azért szemtől szemben állni egy ekkora állattal, és abba sem merek belegondolni, hogy mi van, hogyha a kutya észrevette volna, hogy vagy odaszalad, rátámad, vagy ebből nagy baj is lehetett volna. Minden esetre ebben az esetben nem történt baj, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és igen, állattal találkozni az nem egy szerencsés dolog, és igyekezzünk megőrizni a hidegvérünket. Most pontos tanácsot nem tudok adni, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni, de valamit biztosan lehet, úgyhogy ez a futás itt éppen Gergőjéknél bejött. Hazafele erdőből hirtelen ránk esteledett, az akkori barátnőmmel mentünk. 10 perc alatt nappali fényből ilyen éppen látsz jelenség lett, teljesen a semmiből. Mély, morgó kutyához hasonló hangot hallottunk, semmit nem láttam, pedig szét is néztem nagyon alaposan. El is iszkoltunk a fenébe, de a hang egy ideig követett minket, írja nekünk Ádám. Hát ez is elég para. Velünk egyszer olyan történt, hogy hirtelen lehűlés, és el is kezdett esteledni, tehát ment le a nap, és olyan köd jelent meg ezen az erdős dombos tájon, hogy egyszerűen nem tudtuk, még ismerős volt az útvonal, de az ismerős útvonalnak a hirtelen besötétedés egyszerűen eltakarta azokat a jeleit, hogy mi merre szoktunk menni. Tehát igazából, hogyha az ember 3 métert lát, akkor nagyon nehéz megtalálni azt az ösvényt, ahol leszoktunk menni és haladunk vissza a szállás felé, mert hogy nem látunk az ösvényig, nem látjuk azokat a fákat, amiket megszoktunk. Az nagyon para volt egy ideig, és hát tulajdonképpen aztán szerencsésen visszataláltunk, vagy ösztönből, vagy nem tudom, de többen összebeszélve a tapasztalatainkra, meg emlékeinkre hagyatkozva végül megtaláltunk nem pontosan azt az utat, ahol menni szoktunk, de kijutottunk egy bekötő útra, amit megismertünk, és onnantól már megvoltunk szerencsére. Nem volt az sem egy egyszerű helyzet, de még higgadsággal és odafigyeléssel azért ki lehetett jönni belőle. Ha van önnek is ijesztő kirándulós élménye, küldje el nekünk 0635-925-925-ös.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: ijesztő kirándulós élményeket várunk, kedves hallgatók, ma a Ceglét hangjában. Nem azért, hogy bárkinek elvegyük a kedvét a kirándulástól, de talán tanulságként szolgálhatnak ezek a sztorik, és akkor mindenki figyelmesebben megy el kirándulni majd. Úgyhogy nézzük a következő üzenetet. Merzse Mocsár 1998 körül. Rendszeresen jártunk le biciklivel, én akár egyedül is. Egyik alkalommal már esteledett, hazafelé tekertem, amikor hallottam, hogy motoszkál valami a fák között. Megálltam és láttam a kis malacokat kb. 10 méterre. Na egyből tudtam, hogy ezek bizony a demo változatok, tehát demo változatnak fogalmazza meg a kedves hallgató a kis malacokat, és a közelben van a full version, tehát a teljes verzió, aminek drágán meg lehet vagy kell fizetni. Elkezdtem tekerni, ahogy csak tudtam, és meg is jelent csörtetve anyuci, szerencsére akkor már elég jó sebességet elértem, pedig akkoriban még rendesen homokos talaj volt, még a turista ösvényen is. Tapostam a pedált, ahogy csak tudtam, Armstrongot is hátba veregethettem volna, annyi adrenalin zakatolt bennem. Durván parás volt a visító, szörcsögő, röfögő hang is, nem az a szelíd, simogatni való kucu volt. Hát ez nagyon komoly, István írta nekünk az üzenetet. Igen, ezekből tanul az ember, azt hiszem, és amikor a kicsinyeit kell védelmezni egy anyadisznónak, hát az senkinek nem kívánom. Ha az ember hozzá van szokva a normál disznóhoz, ahhoz képest szerintem nagyon ijesztő tud lenni egy ilyen állat, úgyhogy igen, hát szerencséd volt, és jól tetted, hogy elmenekültél abból a szituból. Erdős hegyre toltam fel a bringát, hogy majd a másik oldalon legurulok, és fél úton hallottam, hogy valami megy a bozódba mellettem kb. 2 méterre. Hát egy nagy vaddisznó volt az 5 gyerekével együtt, akik már szintén elég nagyok voltak, mert feketés volt a szőrük. Gyorsan eldobtam mindent, és beálltam egy fa mögé, amíg elmentek. Ez is egy jó taktika, ezek szerint Dani írta nekünk az üzenetet, mindenki csak nagyon óvatosan. Gondoltuk páromban, jó ötlet lenne éjjel túrázni az erdőben nyáron, hogy napfelkeltekor valami üstököst keresünk az égen egy kilátóból. Éjfél körül értünk az erdőbe, majd pár méter megtétele után hatalmas morajlás, visításszerű hangok, ágrecsegés több irányból egyszerre, egy csapat vaddisznó fogadott minket, jobbnak láttuk visszafordulni és békén hagyni az erdőt éjszakára. Hát igen, ez a vaddisznó kérdés, ez azért Magyarországon úgy hallom, hogy visszatérő, és hogyha önnek is volt hasonló sztoria, ami talán ijesztő élménynek mondható kirándulás alatt, akkor ezt nyugodtan küldje el nekünk, mert a második témá is ez lesz. Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt az FM 92-tön.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszky ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkeztünk a mai napon. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Erre vagyunk kíváncsiak, és ezt elküldhetik, ha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra is. Hát amelyik szimpatikusabb, de akár Facebookon is írhatnak nekünk, jönnek a válaszok szerencsére, és az első óra tapasztalata az, hogy egy kirándulás legnagyobb veszélyforrásai az eltévedés, az időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések vagy a fizikai kimerültség, és ezekből is a vadállatokkal való találkozás, azon belül is a vaddisznók voltak a legnépszerűbbek az első órában, és egy ilyen üzenettel megyünk tovább, ami e-mailben érkezett tőlünk. 2 vaddisznó spotting, ez a cím. Egyszer geoládázás közben a dzsindzsásban araszolva hallottam közelről a röfögést, odanéztem, karnyújtásnyira állt tőlem a jószág, szerintem 2 percig még levegőt sem vettem, úgy megijedtem, de szerencsére valami pacifista példányt fogtam ki, mert rövid szemezés után otthagyott. Egyszer a 2 kutyámmal túrázva már csak akkor szúrtuk ki az anyakocát a kismalacokkal, amikor már csak 6-8 méterre voltak. Hála Istennek mind a 2 igazi városi kanapé kutyai szófogadó, úgyhogy vették a lapot, mikor szoborrá merevedve sziszegtem nekik olyan halkan, hogy csak tudta, hogy megállsz, maradsz, csssss. Hosszú percekig álltunk, aztán elmentek. Egyszer egyedül túráztam, esős időben, eléggé felázott, meredek terepen, lefelé mentem, és lefelé menet megcsúsztam, és konkrétan lefejeltem egy fát, kis hiá, majdnem eltörtem az orrom. Pár percig eszméletlen is lehettem, arra tértem magamhoz, hogy szemerkélt az eső az arcomon, meg vérzik az orrom, de aztán lejutottam a hegyről valahogy segítség nélkül. Azt hittem, hogy itt is lesz még egy vaddisznó sztori, de nem, az igazából ahogy ígérted, meg volt a 2, meg még egy sérüléses. Hát ebből nagyobb baj is lehetett volna, igen, orvérzéses arc sérülés, amikor eszméletet is elvesztesz, hát az azért durva, senki nem kívánja erdőben, szerintem főleg egyedül, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a történetet. Egy dologra tudok következtetni, hogy Robertnek hívnak, de ezt csak az e-mailből, de remélem nem baj, hogy megosztottam a kedves hallgatókat, hogy a címedből erre tudtam következtetni. Nézzünk még egy történetet. Zemplén, elfogyott a vizem, egyedül voltam, forrás nincs sehol. Falu félnapi járóföldre, 30 fok van árnyékban, hétköznap tehát kevesen vannak az erdőben, nem is a kék túrán, hanem más ösvényen. Bear Grylls emléktúra lett belőle, megjött egy csapat szembe 3 óra múlva és adtak vizet. Hú, hát igen, ezt is említettük, hogyha kifogyunk a vízből vagy az élelemből, hát az is kellemetlen tud lenni, és tényleg nincs hová fordulni sok esetben egy erdei túraútvonal vagy egy helyi túraútvonal közepén, de itt szerencsére kaptál vizet, megoldódott a helyzet, de azért csak nagyon óvatosan mindenkinek. Kedves hallgatók, ebben az órában is tehát ijesztő kirándulós élményeket várunk, ha önnek is van ilyen, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és úgy látom, hogy elég sok üzenet érkezik ahhoz, hogy ebből legyen egy folytatás is, de azért, aki csak teheti, írjon nekünk, és én meg, ha csak tehetem, igyekszek belesűríteni mindenkit.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Más lettem a tükör, így ismer, le nem.

Kedves hallgatók, mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye, vagy élményük, ha már kedves hallgatókként szólítottam meg önöket? Ezt elküldhetik a 0635-925-925-re, mert ez itt a Ceglét hangja, ahol én kérdezek, és talán önök megválaszolnak. Így tett a következő üzenet küldőnk is. Baráti társasággal kirándultunk nem túl frekventált helyen. Egyszer csak, vagy négy rohadt nagy kutya, felénk rohanva, ugatva az úton, ember sehol, én majdnem szívrohamot kaptam, mert sajnos alapból eléggé félek a kutyáktól. Aztán végre megjelenik a két gazda, és ordítanak rájuk, szerencsére megálltak a kutyák, meg aztán megfogták őket, de én azt hittem, nekünk kampec. Ezt Mark küldte el nekünk. Ilyen velünk is történt, persze, hogy velünk is történt, velünk minden megtörtént már kiránduláson. Ott pedig három kutya futott ki egy tanyáról egyébként, egy nem túl távoli tanyáról, és hát egyértelműnek tűnt, hogy védelmezik a területüket, és hát igazából nem tudtunk más csinálni, hanem ösztönösen mindannyian, akik kirándultunk, leguggoltunk, és hívogatóan szóltunk a kutyákhoz, akik egyszer csak 10 méterre tőlünk úgy döntöttek, hogy akkor nem acsarkodnak tovább, hanem elkezdték csóválni a farkukat, és végül odajöttek, és meg lehetett simogatni mindet. De hogy mekkora szerencsénk volt, azt azóta se fogom föl, tehát ez végződhetett volna sokkal rosszabban is, főleg, hogyha mondjuk mi is kiabálva, hogy máshogy reagálunk. Itt ez bejött, de nem biztos, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a jó megoldás. A kutyák ellen nekünk itt ebben a helyzetben szerencsénk volt. Következő üzenet, Gimi szervezett nyaranta külföldi utakat Spanyolországba, Portugáliába. Rengeteg helyen voltunk, csak megálltunk valami kis városban egy rövid időre. Volt egy kisebb hegy a város szélén, oda felmentünk, láttam, hogy vannak sziklák, letértem az útról, hogy fotózzak, amit nem vett észre senki. Nem voltam elégedett a látványra, azért kimásztam a szikla szélére, ott sem volt jó, mert belógtak a fák, ezért leugrottam a lentebbi sziklára, ott csináltam pár igazán jó fotót, majd realizáltam, hogy ez egy 2 méter körüli ugrás volt lefele, és nem tudok visszamászni. Végül némi ugrálás után sikerült a szélén megkapaszkodni és felhúzni magam, ez már majdnem 20 éve volt, de nem mondtam el senkinek, valamiért azóta se, azok közül, akik ott voltak, pedig párakkal azóta is tartom a kapcsolatot. Ezt meg Feri küldte el nekünk. Hát ezekkel a magánakciókkal mindig nagyon óvatosan, ezt kell mondanom, mert egyrésztről megsérülhetsz, másrésztről mi van, ha nem veszik észre, hogy eltűntél, meg hát igen, lehet, hogy ebből mentés is lehetett volna, hogyha esetleg nem tudsz fölmászni, de nem tudom, hogy az volt-e a jó megoldás, hogy kimászol, vagy pedig segítséget hívsz minden esetre. Szerencsére jól végződött a történet. Fejér megyében egy búzatábla mellett néztük az augusztusi hullócsillagokat, amikor a nagyon nagy sötétben valami izomból elkezdett futni, és elrohant az autó mellett. Nagyon para volt, igaz, félig kirándulós csak a sztori. Hát nem tudom, hogy végül is nem. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik történhetnek meg kint a természetben, és ez teljesen lefedi ezt a történetet. Jó lett volna megtudni, hogy mi az, ami elrohant mellettetek, de hát biztos, hogy ott volt valami nagy állat. Egyszer olyan is történt velem, akkor csak bringázni voltam, rendes kerékpár úton bringáztam már sötéterés után, és 2 rendes, nagy agancsokkal rendelkező szarvas futott volna át az úttesten, és ezzel együtt a bicikli úton is, csak pont akkor értem oda, amikor ők is odaértek volna, és nem is tudom, 3 méterre a bicikli úttól fékeztek le a nagy agancsaikkal, meg minden, én meg egy járva bicikli sisak se volt rajtam, tehát talán könyökfédő az igen, de minden esetre pont megálltak, nem tudom, hogy az kellett volna, hogy én fékezek le, vagy annyira hirtelen érkeztek meg oldalról, hogy nem tudtam mit csinálni, én mentem tovább, és szerencsére ők lefékeztek, de benne volt a pakliban ott a találkozás az állatokkal és az agancsokkal is, nem lett volna kellemes. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Továbbra is ez a kérdésünk. Még 2 blokkra visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk. FM 92.5 Ceglét Rádió.

0: ijesztő vagy félelmetes kirándulós élményekkel várjuk a kedves hallgatókat a mai adásban, ez itt a Ceglét hangja. Eltévedés, időjárás változás, vadállatokkal való találkozás, sérülések, fizikai kimerültség, felszerelés vagy étel és víz hiánya, ezek a fő félelmek egy kirándulás során, amik megtörténhetnek. Lássuk, hogy a kedves hallgatóinkkal mik történtek. Elmentem egy budai hegység körtúrára egyedül 30 éves nőként. Már a vége felé közeledtem, amikor leültem egy kis tűzrakónál, voltak asztalok, padok, egy csapat is épp ott pihent. Miközben falatoztam, megjelent egy kb. 50-60 közötti pasi egyedül, gondoltam ő is pihen egyet, illetve az feltűnt, hogy amúgy engem észrevett. Én közben végeztem a kis elemózsiámmal, de mivel láttam, hogy néha felém néz, gondoltam megvárom, még elindul, plusz haladjon is, majd indulok később. Így is tettem, hagytam rá rendesen, nehogy utolérjem, erre látom, hogy az első adandó alkalommal egy tábla előtt ácsorog és nézegeti. Itt már tényleg megijedtem, hogy mi a fene. Elmentem mellette, láttam, hogy közben nézeget felém, aztán felhívtam anyukám a telefonon, elmondtam, mi a szitu, és megálltam nem sokkal utána, és virágokat fotóztam, hogy megint elém kerüljön, mert a hátam mögött nem látom, mit csinál. Plusz jó hangosan telefonáltam, hogy lássa, hogy tudja a külvilág, merre vagyok. Elment mellettem, megint hagytam neki bőven távolságot, hogy ne érjen utol, de ismét lassított, és valamiért megállt. Erre nem emlékszem, mit csinált akkor, talán pisilt, de végig telefonban voltam, amilyen gyorsan tudtam, csak mentem, elmentem mellette, és utána pár perc múlva már a kocsinál voltam, így nem lett semmi szerencsére, de azért eléggé meg voltam ijedve, meg anyukám is, írja nekünk Anett. Na hát igen, az egyedül kirándulás már a műsor elején is szóba jött, hogy annak azért megvannak a parái vagy veszélyei, főleg nőként. Úgyhogy remélem, hogy ebből tanultál te is, nem feltétlen futunk össze ilyen emberekkel, sőt, biztos, hogy ez a ritkább, de azért az én közvetlen környezetemben is volt olyan történet, szerencsére az biztonságosan meg jól alakult, hogy egy hölgy és egy úr kirándultak együtt, most az urat csak idézőjelesen mondom, és egyszer csak gondolt egyet, nem voltak túl közeli ismerősök, de ismerték egymást, egyszer csak az úriember úgy döntött, hogy hát ő most hátulról elkapja ezt a lányt, és ki tudja, milyen tervei voltak. Az volt a nagy szerencse, hogy arra biciklizett egy másik srác, aki ezt az egészet észlelte, és végül is kimentette a lányt ebből a szituációból, de hogyha ő nem jön ott, akkor nem is tudom, mi történhetett volna. Úgyhogy ez is fontos, vannak ilyen csoportok, ahol kiránduló társat lehet találni magunknak, akár a Facebookon, akár más közösségi oldalakon, de azért hölgyek helyében én csak nagyon óvatosan mennék el, vagy legalábbis komolyabb ismerettség után kettesben valakivel, vagy hát el sem kell menni kettesben valakivel, az elmúlt üzenetből, Anett üzenetéből láthatjuk, hogy simán jöhetnek olyan szituk, amikor egyedül indul az ember kirándulni, csak végül is összefut valakivel, aki nem feltétlenül akar neki jót, de Anettnek szerencséje volt, és azt is köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt a történetet. Ez is tanulságos, nem feltétlenül a vadállatoktól, hanem néha sajnos a vad emberektől is tartanunk kell. Hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk, és azoknak, akik esetleg már elküldték az üzenetüket, de még nem hangzott el, jó hírem van, egy másik alkalommal biztosan folytatjuk ezt a témát, mert rengeteg üzenetet kaptunk szerencsére.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

Szabolcs üzenete, egy rövid üzenet, de ezzel kezdünk. Amikor gipszelt karral kellett a szakadék széléről visszamásznom egy pár méteres sziklafalon, mert csak ott jöttem rá, hogy lefelé nem járható az út, a talaj is nagyon lejtett, kapaszkodni kellett, hogy ne csúszszak le. Hát ez biztos, hogy para élmény volt, úgyhogy Szabolcsnál ez történt. Mi volt a legijesztőbb kirándulós élménye? Ez tehát a Cegléd hangja mai kérdése, és ez már az utolsó blokkunk. Még egyszer mondom mindenkinek, aki esetleg elküldte az üzenetét, hogy nyugodjon meg, mindenképp sorra fog kerülni, ha nem is a mai adásban, akkor a folytatásban, mert szerencsére népszerű témának bizonyult ez a mai, és lesz majd folytatás is, úgyhogy nem holnap, mert holnap egy másik témával jövünk, de egy másik alkalommal biztos, hogy mindenki sorra kerül. Lássuk akkor a mai utolsó üzenetünket. Egy éve kb. Belefutottam egy csodás családba. Csak a röfögést hallottam hirtelen, hál' Istennek anyuka nem nagyon foglalkozott velem, lassan elhúztam onnan, akkor azért majdnem be. Ezen kívül, ami rosszabb volt, akkor persze emberrel futottam össze, idősebb férfi volt, aki teljesen semmiből jelent meg, eléggé messze az autótól a vicc kedvéért. Nem tudom, hogy részeg volt, vagy micsoda, de nem bírtam lerázni. Vagy egy bő 20 percen keresztül követett és beszélt hozzám minden hülyeségről. Após jött a segítségre, hála Istennek nem olyan messze dolgozott, persze pont ficam után voltam, szóval futni se tudtam rendesen. Eléggé félelmetes volt, és azóta sem járok messze egyedül túrázni, bármennyire is szeretek, vagy akarok menni, írja nekünk Iza. És hát igen, ez is eléggé olyan szituáció, ami most már többször szóba került, szóval hogyha itt voltak velünk az adás elejétől, azért leginkább egy kiránduláson ezt gondolná az ember, hogy az eltévedéstől, az időjárás viszontagságaitól, vadállatoktól,

0: és akkor mindenki sorra kerül majd. Vörös Nándi köszöni megtisztelő figyelmüket, maradjanak a Cegléd Rádióval a továbbiakban is, és találkozzunk holnap, amikor újra jön a Cegléd hangja. További jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Cegléd Rádió!

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Meglév Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

0: 而在中睡
1: 中。Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Tokács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Megválasztották a független közmédia testület elnökét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Volodymyr Zelenszkij ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni az amerikai elnökkel. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mérték Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hideg a Ceglédár Show-ban.
1: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbesztszennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A